Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

Popcorn és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Pannó reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Itt is vagyunk, annyi de jó téma van. Hát ugye reggeli, hát megérkeztünk végre kaja témához.
4: Végre.
3: Street foodok, amiket otthon is el lehet készíteni, és amiket nagyon szeretünk, mert valamiért a street foodot nagyon szereti mindenki. És itt első a listában az egy nagy kedvencem, jaj, amiben bele tudok fulladni, bár mondjuk most nem ettem körülbelül egy hónapja szerintem, úgyhogy most már lassan ideje lesz. Ez a gyrosz.
4: Nagy kedvenc.
3: Tök jó el lehet. Tök jó el lehet otthon készíteni. Ugye egyedül az kell hozzá, hogy kell venni, mert én nem tudom ezt szalakni, de kell hozzá az a gyrosz fűszerkeverék, hogy megadja annak a csirkehúsnak az ízét. Az mondjuk nagyon jó. Te tudsz hozzá csinálni? Esetleg azért vettél levegőt? Mert hogy közben szólnál, hogy én tudom a fűszer összeállítást.
4: Ja, hát minden össze tudod állítani, persze. Nem csak az jutott eszembe, hogy azt akkor érdemes megvenni, amikor épp tengerem vagy, és akkor veszel egy ilyen nagy, hát egy ilyen nagy kilósat, vagy nem tudom, valami jó nagy fűszermixet, és mert az finomabb, hogyha ott veszel.
3: Ja, én hogy a tengered, jobb, ha a tengered veszed meg.
4: Hát most értem. Ha már ott vagy, akkor ott kell venni gyrosz fűszermixet.
3: Aha, mert ugye általában ezek a gyrosz fűszerek úgy működik, az egyik része megy a húsra, a másik fele pedig megy, hogy a cacikit el tud készíteni, és akkor többit pedig otthon meg tud csinálni. De hát most ez a föltekeréssel nekem egy picit bajom van. Én igazából nem tudtam kitapasztalni, hogy nem az, hogy kell összehajtani, mert most Meli mutatja kezével, hanem hogy amikor nyers, akkor nekem szakad, ha túl ropogós, akkor törik. Szóval úgy nagyon el kell találni. Nem tudom igazából, mikor kéne behajtogatni nyersen. Nem,
4: mindig egy kicsit meg kell pirítani egy a tésztát. De másik, meg melyik a jobb a girosztál, vagy a pitában?
3: Örök-e pitában.
4: De még jobb az, amikor nem tortillában van, hanem direkt pitában.
3: Ja, nekem épp tortillában tetszik.
4: Nekem pitában, amikor tényleg olyan nagyon finoman van elkészítve.
3: Jó, az is, igen.
4: A pita az lenne a legtökéletesebb, hogyha egy filózni lehetne. De vannak itt még érdekességek. Mikor ettél utoljára falafelt például?
3: Fú, Izraelbe.
4: Izraelben?
3: Szóval nem tegnap. Igen, mert Izraelben nyilván nagyon durván jó tudják ezt csinálni. Én őszintén nem tudom, hogy a falafel miből áll.
4: Kizseri borsó az alapja.
3: Ezek, azt tudom, hogy pici kis gombócok vannak, igen, és igen, azokat teszik bele ugyanúgy, mint a gyrosz, csak ilyen falafel van benne, és akkor ezeket a kis falafel golyócskákat teszik bele. Nagyon-nagyon-nagyon sokat ettünk azt, most nagyon sokat, hát mondjuk minden nap ettünk egyet. Ott volt ez a kedvencem, megőrültem, annyira jó csinálják ott helyben a falafelt, meg a humuszt. Mert ugye mi meg tudjuk venni a boltba a humuszt, de ő nekik olyan főételként tud enni a humuszt, és annyi féleképpen tudják elkészíteni, hogy az egyszerűen hátabba bele lehet fulladni. Egyszer visszamegyek, akkor biztos, hogy azon fog élni ott. Az ott nagyon jó, nagyon fincsi. Utána kerestem sokáig, Budapesten találtam egyetlen egy helyet, ahol visszaadta azt az igazi ízvilágot, mint ami ott volt, de azért ritka, általában nem. Itt nálunk a humusz nem olyan, mint ott. Na mindegy, nem
4: én
3: baj.
4: Én készítettem humuszt is itthon, meg falafelt is otthon. Hát biztos, hogy nem olyan, mint Izraelben. Hát jó, ezt akarom mondani, de hogy elég, hát elég olyan bicikli kezdőszint volt. nem voltam elégedett, meg nem volt elég autentikus sem, de azért hogy büszke voltam magamra, hogy na most én a falafelt csináltam, mert most...
3: Különben Dobárdán Robi írja, hogy na milyen volt a gurmanszka vasárnap hajnalban. Ugye szombaton este összejöttük a srácokkal, és hajnalban így feldobrott a kérdés, hogy na a Dobáda Robi tiszteletére eszünk egy ilyen úgynevezett legendás gurmanszkát. Hát mondom, áj, de gyerünk el. És ettünk, és azt kell mondom, hogy megértem, hogy mi eszik minden harmadik nap ilyet, mert az nem egy rossz kaja. Nem teljesen értem, hogy mi minden van abban benne, de igen.
4: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy sorolt fel, hogy mi minden van benne, mert tudom, hogy jól meg van pakolva, csak konkrétan.
3: De maga a hús ott a lényeg, a húsban van keverve szerintem, bár Dobáda Robi írt meg, de szerintem szalonna, meg sajt van eleve bele gyúrva a húsba. Hús sütik meg. És akkor aztán persze te azt kész rá, amit akarsz, az már extra. Miért nézel ilyen furán rám?
4: Meggondolkodom, nekem ez mindig úgy könyvelődött el bennem, hogy a gurmánszkok az jó minden, de meg van pakolva, van abban, kolbász is, meg mit tudom én. De hol veszi
3: kérdezi, a hát majd külön megírom, és nem akarok reklámozni a helyet ingyen, nem így megy ez. Majd ha nem tudom, adnak gurmanszkát, érted?
4: Sajtszalonna
3: 40 gurmanszkái, bemondom, hogy melyik az a hely.
4: 40
3: gurmanszkái.
4: Ki fogja megenni?
3: Hát mi jött, mit tudod, reggeli, meg akkor Dobárdának is fizünk egyet-kettőt, hát az így. Azt mondja, igen, sajtszalonna van a húsba bele gyúrva. Ami különben nem rossz, tényleg. Úgyhogy azt mondja nekünk, tízec, jó olcsó vagy.
4: De hogy csak 40-et mondtál, többet kellett volna mondani.
3: Arany szívem van, emberek. Arany szívem van. Hát Hát 40 gurmack az kesza. Igazából az mennyi? Az még annak az összeértéke nincs 20 dinár se. Látod? Úgyhogy ez csak egy ilyen kis figyelmesség értel az egészben. Na, de viszont tényleg dolgok, amiket otthon el tudunk készíteni. Szóval a gyrosz az mindenféleképpen jó, falafel, tipikusan nem szokták otthon elkészíteni,
4: de
3: el lehet, mert látjátok, Meri is próbálkozott már vele. Pizza. Na, pizza az utóbbi időben teljesen új irányt vett, ugyanis azt tudjuk, és ezt elfogadtuk, hogy pizzát otthon a sima Lernében nem lehet elkészíteni. Én nagyon szeretem azt a házi pizzát, szó se róla, de az nem olyan, mint az igazi pizza. Van egy olyan dolog, amit még nem próbáltam, csak forgattam róla egy reklámvideót, hogy létezik olyan Lerni, ami állítólag tudja a pizzát, de azért, mert van pizza funkciója, sokkal-sokkal magasabb hőmérsékletre képes, mint egy klasszikus Lerni, de szerintem még ez se az igazi. Az igazi az,
4: amikor veszel külön sütőt, külön pizzasütőt.
3: Így van, vagy, és ezek most már vannak.
4: Vagy a kemenc. Épp pont azt szeretnénk beszeretni, azt meg van ugye a kemencés opció is, csak hát ez nagyon időigényes.
3: Igen. Ezek a pizzasütőkből láttam fantasztikusan működő, tehát áramra működőket is, meg gázra működőt is. Tehát mind a kettőt láttam, mind a kettőt kóstoltam, mindegyik nagyon-nagyon jó. De hogy akkor, ha már van egy ilyened, és volt az egyik ismerősöm barátomnál voltam, aki mondta, hogy ők kaptak egy ilyet ajándékba, és ha már akkor volt egy ilyen, akkor ők a nem tudom milyen csúcsok csúcsára vitték azt, hogy de akkor a tészta milyen legyen.
4: Ja, mi kísérletezünk vele állandóan. Borzasztó, hát, nehéz elkészíteni. Arra gondolsz, igen, hogy ez egy legalapvetőbb nem dolog. Abszolút nem az.
3: Nagyon komplikált.
4: Abszolút nem az, meg ugye kell hozzá a, hát olyan élesztő kell, olyan liszt kell hozzá, minden ugye a
3: nagyon spéci
4: előírás szerint kell. Bizony. Borzasztó, nehéz. Mondom, mi már kísérletezünk egy ideje ezen. Uh-huh. Ismertem valakit, aki 3 éve kísérletezik, mert majd akar nyitni pizzázó, de igen, lényeg az, hogy igen, és a legjobb, amúgy, hogyha ilyen barátaid vannak, aki pizzázót akar nyitni, és akkor éveken át kísérletezik, és akkor te lehetsz az, aki uh-huh, megkóstolod ezeket a pizzákat, de hogy ez borzasztó, borzasztó komplex dolog, pedig azt gondolnád, hogy a legegyszerűbb.
3: Nagyon-nagyon. Tényleg az, amikor egy olyan igazi jó pizzát készítesz otthon, azért az mögött van tudás, tapasztalat, stb. De ezt az emberek szeretnek ezzel foglalkozni, és elég sok mindenki csinálja.
4: Igen, meg amit említettél, hogy ugye nagyon fontos, hogy milyen a tészta, tehát lényegében ezen, uh-huh, ezen múlik. Bukik
3: vagy bukik.
4: Igen, a dolog, viszont ami a másik, ami itt nagyon jellemző, viszont nem illik ide, az az, hogy túlpakolod a pizzát, hogy mindent ráteszel.
3: Hát
4: ugye
3: igen,
4: általában az ilyen pizzáknál épp az a lényeg, hogy kevés hozzávaló ír megy rá, a ketchup, a sajt, uh-huh, esetleg egy kis sonka is, annyi, tehát nem kell rajta rengeteg
3: nem
4: feltét.
3: Nem kell túlzásra, igen, de persze lehet mindenféleképpen csinálni. Mindent, nekem az unokatestvérem Budapesten, ő neki szintén van egy ilyen, ő ilyen nagyon gasztró, őrült, nálam tényleg érmény enni. Hát mindig van olyat készítő, megőrülsz, tehát a legmagasabb éttermi szintek, komolyan mondom.
4: De jó.
3: És a pizzát ugyanígy. Ember olyan szintre vitte, és amikor lesüti azokat a pizzákat, tehát ugyan már, uh-huh, olyan íze van, megőrülsz. Érezzék, hallgatunk, Szabadkán van az egyik boltban 133 dinára 30 centis fagyasztott pizza, meg lehet eréd nagyobb bészik. Hát persze, hát de mit válsz tőle ennyi pénzért, de szerintem az tök jó arra, hogyha csak be akarsz kapni valamit gyorsan, és hogyha szereted a pizzát, akkor az jó. Utána itt van a hamburger. Na, hamburger egy külön sztori. A hamburger, amióta néztük a rózsaszín párdot, ugye mindig ez van meg, hamburger, és a hamburger. Ugyanis az egyik barátom egyszer vette a fáradtságot, és olyat csinált, mint a nagykönyvbe. A nagyon durva töltött hús. Tudod, hogy?
4: No.
3: Először is beszerzett ilyen formákat, és igen, akkor formákat így kibéreli hússal. Akkor valami spéci, valami grill zöldség mixet szerzett be, én most meg nem mondom, hogy abban mi volt. Azt után belepakolta így a közepébe.
4: A és hús
3: közepébe. Igen, mert ugye ki van bélelve az a kis húsforma. Értem. A közepét megpakolja ezzel a zöldséggel, és utána betakarja. Ugye szintén hússal így lesz, ugye töltött az egész. És utána ezt úgy süti, hogy elkészít nem tudom hány ilyet, és akkor ezt ilyen harang alá teszi. Uh-huh. Hogy az a kis szaft az ugye benne maradjon, meg az egész. És akkor ezt teszed bele utána a zsömlébe, és akkor ezt tuningolod még szósszal, sajtal, és tudod, te az milyen? Tudod, te milyen vastag az? Alig tudtuk kinyitni a szákat akkor rá, hogy be tudjuk rakni. Igazából nem is feltétlenül sikerült. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon sokféle képpen lehet ezt elkészíteni. Nagyon sok mindenki csinálja ezt otthon. Nekem az a tapasztalatom, hogy a hússal nincs is nagy gond, mert azt otthon szerintem tök jó meg lehet csinálni, meg nagyon sok mindenkinek van saját húskeverék receptje, meg minden, nem mindenki szereti a 100% marhát, van, aki kevergeti erre-arra. Nekem az az érdekes, hogy ez sokkal-sokkal izgalmasabb és érdekesebb nekem itt a zsömle téma. Egy jó zsömle hozzá. Azt mondjuk olyan nehéz venni, jó zsömlét.
4: Én próbáltam csinálni, és nem sikerült az sem. Az is bicikli volt.
3: Na jó, de hát
4: próbálkozni kell.
3: Túl tömör volt,
4: meg túl nagy volt, de az a legjobb, hogyha el tudod érni. Szerintem azt is úgy az igazi, hogyha mindent átorzsig, cetig te csinálsz.
3: Hát
4: bucit is, a húsit is.
3: Igen.
4: Tölteléket, szószt.
3: Na, az egyik hallgatók azt írja Rózsa, hogy az igazi pizzatészta a caputo liszt.
4: Igen.
3: Fermentálás 24 óra, ami az ugye a sütőbe. Már csak az, hogy mi a Pullman sitibe évvel ezzel a liszttel dolgoztunk.
4: Ez nem igen, tudom, micsoda, csak nem de annyira könnyű beszerezni.
3: Sima száraz élesztő, egyszer ki kell próbálni. Aha, igen. Ja, hát biztos, tudja, hogy megvannak a trükkök. Na szóval igen, hogy jó bucid van, szörnyű, pár éve rászítunk erő buci, zsömle, és akkor ugye például van egy barátom, akinek Szegeden van pont burgerezója, remélem jól mondta, és akkor a lényeg az, hogy őneki például az a különlegesség, hogy őneki van egy saját recept, egy saját szósz, amit csak ő használ, senki más.
4: És nem adja ki a receptet.
3: Nem, hát nem is kell kiadja a receptet, ez a varázsa az egésznek. És akkor Szegeden lehet enni. De azt hiszem, nem ez a fancy fajta burger, hanem ilyen kicsit klasszikusabb, de ilyen saját spéci szósszal. Régen voltam nálam, azt, hogy hétvégén nem dolgozik, mert mindig hétvégén vagyok ott, és akkor mindig eszembe jut, hogy most elmegyek hozzá, aztán mindig nem dolgozik, most felelje meg. Na mindegy, úgyhogy sok mindenki csinálja otthon most már.
4: Közben itt googlizok, eszembe jutott egy nagyon jó, lényegében street food, amit az amerikai barátnőmtől tanultam még sok évvel ezelőtt.
3: Micsoda?
4: A French bread pizza, hallottál-e róla?
3: Szerintem én ettem ilyet, de mondja, ez az, amikor a bundás kenyérben van sajt
4: nem.
3: is, meg...
4: Nem, hanem akkor legalábbis figyelek. Én most azért érdekes, mert hogy egy teljes kenyeret négy felé
3: akkor
4: osztasz.
3: Akkor figyelek.
4: Hosszában és félben elvágod, és kiveszed a közepét, a belét.
3: De bár előre, ne haragudj, bár fököd fogja, bár vizualizálom.
4: Úgy képzeld el, hogy ez a kenyér és a pizza közötti út.
3: Na,
4: francia pizza kenyér.
3: Jó, szóval, hogy mondod, hogy fogsz...
4: Fogod egy teljes kenyeret.
3: De mindegy, hogy milyen?
4: Hát...
3: Vagy az a toast kenyér?
4: Nem, de tehát egy legklasszikusabb...
3: Egybe kenyeret. Na.
4: Elvágod félben, jó. És elvágod hosszában is.
3: Ja.
4: És négy kicsi hajúcskát kapsz.
3: Oké. Okay.
4: És kiveszed a közepét.
3: Jó.
4: A belét, így egyben. Uh-huh. És akkor van a pizza szósz.
3: Oké. Okay.
4: És azzal kened meg, és teszel bele sajtot, meg kolbászt, meg nem tudom, én például lilahagymát, meg olívabogyót szoktam. És visszateszed a kenyérbelét, és akkor megint teszel a tetejére szószt, meg sajtot. És azt sütöd meg a lernibe.
3: Biztos
4: és négy ilyen hajócskád lesz belőle. És mondjuk ez egy brutál jó street food szerintem.
3: Hát ezt elhiszem végül.
4: Ez ilyen meleg szendvicses, pizza, meg kenyér.
3: Hát meg közötti. Minden. Jó, figyelj, elég jó adom, szóval, hogy nem lehet rossz.
4: Most ez jutott eszembe, hogy ez tök jó dolog.
3: Igen.
4: És akkor fogok csinálni a napokban.
3: Hát csinálj különben, abszolút jó. Van nagyon sokféle dolog, ugye van ilyen basic dolog, mint a sült krumpli, meg az ilyesmi, jó, hát az ugye az laza. A nyáron nekem elengedhetetlen, én borzasztóan szeretem a főtt kukoricát. Jaj, de szerettem. Még szeretem még rostélyosra is feldobni a főtt kukoricát, az is nagyon jó tud lenni. Főtt kukorica minden mennyiségben, minden irányba. Van egy nagyon jó barátom, aki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó csinálja ezeket a rostélyos dolgokat. Hál' Istennek van egy olyan szokás, hogy meg is hív minket ilyenekre. Ember, hogy ő miket csinál. Ő egyszerűen érzi, tehát ő egy a rostélyos.
4: Van, aki így születik.
3: Van, de én el tudom készíteni, de tényleg ő egy a rostélyos. Dávid, hallasz, remélem, ilyen szépeket beszélek róla. Ember, tudom, mit csinál? Először is az összes mindent, tehát tök mindegy, hogy az, tehát mindent olyan gondosan figyelj, tehát rendesen, látom, hogy élvez az ember. Nem tudom, hogy bekeneget ilyen vajjal, nem tudom én a kukoricát, akkor nem tudom én a húsokat, akkor nem tudom, akkor megvan, hogy milyen szinte rakja, most ez itt van, most lent süti a húst, fönt most a hús pihen, de akkor áteszi a sajtot, akkor most az olvad rá, akkor nem tudom, ez ide, az oda, akkor most emeljük a tálcát, állítjuk a hőfokot, így, úgy, érted, így. A halat képes új sütni, egy fordítás. nincs hülyeske. Egy, kiteszi a halakat, megfelelő pillanat, bum, megfordítja, leveszi, kész, és jó a ha. Én nem tudnám így megcsinálni soha.
4: Érzi. Érzi meg, te meg érzed a szeretetet, durva. Ahogy készíti. Tehát, hogy már az, hogy durva. Látod, hogy nagyon hogyan durva. Készíti. Egyébként itt átfutottál, említetted az előbb a sült krumplét, de viszont látom a listán, itt van még a fish and chips, azt ettél-e már?
3: Ez egy hallod, lehet, hogy így klasszikus módon nem.
4: Nagyon finom. Nem. Én neked ajánlom, ezt is otthon nagyon finoman el lehet készíteni ezt is. Ennek az a különlegessége, hogy ilyen sör tésztában sül meg a hal.
3: Aha, de milyen hal? Vagy ez fontos, hogy milyen
4: tőkehal. Hal? Ez a tőkehal.
3: Na, lehetséges. Na figyelek, mert én ezt nem nagyon vágom, úgyhogy most figyelj. Tudom, hogy az Angliában ezt teszik, ilyen nappal. Nálok ez a street food number one, azt hiszem, vagy legalábbis top 3, de hogy mi a lényeg, hogy van krumpli, meg van ez a hal.
4: Meg van ez a hal, igen, és itt ez azért finom, mert tényleg valóban a tészta úgy készül, hogy már most fejből nem tudom a receptet, de tudom, hogy megy bele liszt, meg sör, meg élesztő vagy sütőpor, só, és nagyon ropogós és különleges ízű a tésztája. Uh-huh. És aki szerintem nem szereti annyira halat, az is meg tudja ezt szeretni, mert épp azért, mert ilyen, majdnem olyan, mint egy ropi. Uh-huh. Én ezt ajánlom, nézd, ha még nem ettél. Nagyon azt finom. Pláne, ha csinálsz mellé valami jó kis szószt is.
3: De ez, hogy otthon, hogy meg lehet csinálni, azt én értem, ezt de esetleg ezt valahol lehet is venni nálunk?
4: Nálunk szerintem nem. Nem, én nem láttam
3: nem
4: sehol.
3: Jellemző.
4: De kaptunk annyira... képeket, láttad?
3: Nem, na nézzük.
4: Zoli küldött képeket.
3: Zoli küldött képeket?
4: Uh-huh.
3: Á, hogy ő is pizzázgat?
4: Igen, nagyon szépek a pizzák.
3: Nem néznek ki rosszul.
4: Tudom, jó kis mozzarella rajta. Hát is milyen jó megcsinálta, hogy nem pakolta túl a pizzát.
3: Nem pakolta túl, igen.
4: És ez bőven elég.
3: Tök jó néz ki. Közben Atti küldi a képet, ő meg véradó. Ó,
4: le a kalappal.
3: Igen, kis piacon, ő ezt nyomja. Kérdezi különben, hogy hello, mi az az egyik hallgató Vera, hogy hello, mi az a falafel és mi az a gurmanszka. Hát Vera, hát lemaradtál, hát ne szórakozz, hát majd podcasten megbírod hallgatni, hát ezt már elmagyaráztuk itt, nálunk itt a rádióba. A másik dolog a szendvicsek. Na hát érdekes ez a dolog, mert Edina hozta fel ezeket a szendvicseket.
4: Nagyon jól szereti a szendvicseket.
3: Igen, és arra jöttem rá, hogy mennyire érdekes, hogy amíg mindenből ilyen divatot csinálunk, valahogy én nem tudom, ez a szendvics ez így kimaradt, meg úgy otthon is alapvetően, de régen mondjuk én szendvicseztem eléggé, de főleg a meleg szendvicsre kattantam rá egy időben nagyon. Van az a van kétféle sütőm is, de most meg nem mondom különben hol, most így kimondtam, el nem tudom kézni, hova pakoltam el, most persze két éve nevettem, de volt olyan is, ami csak úgy megsüti, meg volt olyan is, ami olyan háromszöget csinál belőle.
4: Igen.
3: Aj, de jó az. És akkor általában tudod, pakoltam bele, tudod, sonkát, sajtot, erre-arra, és utána én a tetejét pakoltam, még utána tettem még majonézt, meg ilyeneket, és akkor jaj, de régen ettem ilyesmit, pedig milyen jó. Na jó, van, nem baj. De azt azért betok belőle zabálni.
4: Hogyha a szendvicsekről van szó, akkor eszembe jutott egy nagyon... unkreatív módon Meli Szemicsnek nevezem, semmi...
3: Mi?
4: Az, hogy mekkora hatása van a filmeknek, hogy megnézel egy filmet, aki egy mesterszakácsról szól, és aztán te is azt hiszed, hogy az vagy, és mész, és csinálsz, és egy szendvicset is nagyon különlegesen el lehet készíteni, és van a Meli Szemics, tudod, mi a lényege?
3: Meli Szemics? Mi a Meli Szemics?
4: Az a lényeg, hogy pirítós, meg ugye lényegében azt teszem vele, amit akarsz, meg ami otthon van, de a lényeg az, hogy tükörtojás lesz a közel. Teszel a tükörtojást sütsz a közepébe, tető, kapja a másik kenyeret, és félbevágod, és így széthúzod, és kicsöpög egy kicsit a tojás sárgája. Uh-huh. Ennyi. Ez a nagy
3: de még csak tojás van benne?
4: Nem, de hogy azt teszel, ami éppen otthon van. Most ja, nem tudom, biztos, hogy család, tehát nem tudom, ami van.
3: Szóval mindent itt bele, hát, meg tojást.
4: Igen, az a lényeg, hogy egy tükörtojást, amit ugye nem keményre sütsz, hanem lágyra.
3: Na, jó hangzik. Jó hangzik. Itt van még a lángos, amit otthon nagyon sok mindenki készít. Nyilván én nem, mert nem fog lángos csinálni otthon. De különben nem szoktál csinálni lángos, fánkot, valamit. Így otthon.
4: Tavaly csináltam fánkot, hogy el tudjam mondani azt, hogy csináltam életemben.
3: Ennyi, ugye?
4: De ennyi.
3: Itt van még a burek, ez egyik nagyon jó barátom, most rá van kattalva a burekra, most már saját maga hajtogatja az a tésztát. Megveszi, de hogy ő tölti.
4: Ja. Hogy megveszi a
3: tésztát.
4: Ja, mert én azt mondom, én mindig elámulok, hogy mennyire mennyire különlegesen csinálják azt.
3: Ja, nagyon durva, igen, nagyon durva, nagyon durva. Azt mondja, hogy ezt ő így meghajtogatja, megtölti, meghajtogatja, stb. És ő azt a fajtát csinálja, ami aztán be van tekerve, tudod.
4: Igen.
3: Tehát azt a fajtát nem tudom, majd egyszer szerintem leteszteljük, mert mind csak képeket küldnek, hogy gyanús, hogy ezt ő csinálja, de végül is kinézem belőle, hogy képes ebbe belemenni, úgyhogy ő ezt a burekot így nyomja otthon. Abszolút. És akkor van még egy kategória, ez pedig nem más, mint a palacsinta.
4: Megunhatatlan palacsinta.
3: A megunhatatlan palacsinta, rendszeres, amikor kimegyek valami rendezvényre, mindig megkérdezem, hogy van-e palacsinta, mindig az a válasz, hogy nincs. Tehát nem.
4: Hogy nincs.
3: Nem szoktak palacsintát árulni, nem tudom, hogy miért.
4: Mindig mindenhol van palacsinta.
3: Tényleg, én sose szaladok.
4: Én akárhova megyek, mindenhol palacsinta van.
3: Ó, basszus, hát akkor nem tudom.
4: Milyen palacsintát szeretsz?
3: Klasszikus, én nagyon-nagyon egyszerű ember vagyok, én különben mindig mondom, hogy értem, hogy van itt a nutti, meg a mindenféle, stb., meg a plazmígy, meg a minden... Hallod, én cipiripivel szerettem.
4: Cipiripi.
3: Persze, az én akkor voltam gyerek, amikor mókuskás. Az volt.
4: Mókuskás.
3: Mókuskás, persze. És nekem nem kell, hogy ez a mega palacsinta legyen. Nekem az a klasszikus
4: normál
3: palacsinta,
4: igen.
3: Egy csík ízt belehúzol.
4: Nagy és mega palacsinta.
3: Hallod, betekered a szviszlát, és tök jó. És nagyon bírnám különben, mert tudom, mennyibe kell egy palacsinta, vagyis nem tudom, de sejtem, rendkívül olcsó. Adják 150 dinári a palacsintát, és akkor veszek egy hármat, vagy négyet, és akkor az nekem tök jó. Mert nekem egy klasszikus palacsinta szerintem három falat, kettő, három, szóval én ezt elég gyorsan eltörlöm. Palacsintát igen, az bírom. Azzal szoktam csalni néha.
4: Na, a néha
3: igen, hát kettő dologgal szoktam, nem, hárommal szoktam csalni. Amikor csalok, akkor mondjuk ez elég jól redukáltam háromra. Az egyik a palacsinta, az a gyengém, a fánk a gyengém, meg hogyha külföldön vagyok, akkor ezek a sajtburgerek tök mindegy kitől. Ez a három.
4: Egyébként most, ami eszembe jutott, ami a palacsintát illeti, hogy a legkülönlegesebb palacsintát a nagynénimnél ettem, remélem, hogy hallgatja. Aki lényegében úgy, amikor elkészítette, nem egyenként tekerte fel a palacsintákat, hanem lényegében úgy nézett ki, mint egy torta, hogy egymásra rakta, ugye rakott palacsintát csinált lényegében, de nem az a klasszikus diós sárga baraszt lekvárosat csinált,
3: igen,
4: hanem képzeld el, hogy vanília pudingot kombinált mákkal.
3: Annyira... Aha, ezt vágom.
4: De nekem az olyan érdekes, hogy így otthoni környezetben egy ilyen különleges kaj, nekem ez nagyon tetszett, szóval le a klappal az ötlettel.
3: Abszolút jó, viszont tök érdekes, hogy így a palacsintát amennyire szeretem, azt a túrós palacsintát, amikor telepakolják, ami édes, és utána telepakolják mazsolálva, meg ilyesmi, azt még annyira nem nagyon szeretem.
4: A mazsolát azt sokan nem szokták szeretni.
3: Igen, meg nem szeretem azt, hogy édes túrós az a palacsinta.
4: Uh-huh. Nincs vele problémám. Nézem, hogy miről nem beszéltünk még itt, a gofriról.
3: Ja, hát a gofri, hát az nagyon belga. Én nem tudom, hogy azt ide-haza úgy eszik az emberek. Egy-két étteremben láttam,
4: hogy épp van, ezt akartam mondani, hogy valahol ilyen kávézókban van.
3: Van.
4: Hogy azt tudsz rendelni, de úgy valahogy sose nem vitt rá, sosem a lélek, hogy most akkor egy
3: nem.
4: Gofrit. Gyere, együnk meg egy jó kis gofrit, ahogy sosem mondtam ezt a mondatot ki.
3: Nem, én sem. Nekünk otthon van gofrisütőnk, tesóm néha így ráakad, és akkor csinál gofrit, de mondjuk én akkor nem is tudom, hogy ő csinált, de én nem hiszem, hogy ettem belőle valaha.
4: Egyszer csináltam olyat, hogy azt hiszem, hogy hogy is ment földi magyarós gofrit sajtszószal.
3: Álljunk meg. Mi? Hogy?
4: Régen csináltam, de azt hiszem, hogy földi magyarós gofri volt sajtszószal, ha jól emlékszem. Igen.
3: Ez egy
4: sósan. Igen.
3: Tényleg?
4: Hogy az nem csak édesen lehet, hogy nem tudom, megsütöd a tésztát, és akkor tesz erre, amit gondolsz, hanem sósan is meg lehet csinálni.
3: Ez érdekes. Durva hangzik. Na ilyen, nektek mi a kedvenc street foodotok, amit otthon is szoktatok elkészíteni? Írjátok meg nekünk 0636 21 605.

0: falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannó reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Na szóval, van egy olyan dolog, hogy hét kifejezés, amit sohasem használnak a szimpatikus emberek. Mondom, mi? Hát az van.
4: Szimpatikus
3: mondom,
4: emberek.
3: Mondom, mi? Hát egy nyilvános beszédre specializálódott coach...
4: Te szimpatikus ember vagy?
3: Mit tudom én, majd kiderül mindjárt. Egy nyilvános beszédre specializálódott coach... Na mindig. John Bowe szerint sokszor nem a kimondott szavak, hanem az elkerült mondatok tesznek igazán szimpatikussá valakit. Íme hát, hét kifejezés, amelyet a könnyen megközelíthető emberek soha nem használnak. Első ilyen szó... doppergés... utánoztam rosszul.
4: Nagyon jó volt.
3: Nyugodj meg! Uh-huh. Hát kevés mondat zár le gyorsabban egy beszélgetés. Tisztelet és empátia hiány sugal ráadásul, csak fokozza a feszültséget, rombolja a bizalmat, megbántja a másikat. Nem jó?
4: Nyugodj meg, attól majd megnyugszol, szokták mondani.
3: Hát jó, de még gondolsz, hogy nem az a lényeg, hogy hogyan mondod? Mert ha de valaki nem, panaszkodik neked, azt mondja, jó, vagy nyugodjál már meg.
4: Ez sosem mondhatod többet.
3: Ez paraszt.
4: Kömmel de ha úgy mondod neki, hogy sutyerák leszel.
3: Rárakod a kezed a vállal, és hogy nyugodj meg. Akkor az mi baj?
4: Hát de nem lezárod, hát valamit mondani kell.
3: Tudod, valamit mondani kell, nem mondani kell.
4: Hát most ez egy ilyen...
3: Hát ez tényleg jó nagy szívás.
4: Nem a gondolat erejét kell ilyenkor vizsgálni, hanem a gesztust, hogy így ott szerintem vagy, hogy támogatod ezzel a gondolatot, hogy nyugodj meg, és akkor esetleg utána adsz valami tanácsot. Ha nem tudsz, akkor nem tudom, hát most mit mondasz, érted a másiknak? Aha. Annyit tudsz mondani, hát figyelj, próbálj meg megnyugodni.
3: Igen.
4: Lesz majd jobb, mert jössz valamit, ilyen közhelyekkel, érted? De hát igen, most... Igen. Érted, próbálsz rá hatni.
3: Úgyhogy haló, ez az egyes pont, nem nagyon jött át.
4: Úgyis mindegy, mert hogyha valaki paraszkodik, meg tudod, ki akarja adni magából, mindenki járt már ilyen cipőben, mind a két felet képviselve ráadásul, aki panaszkodik, meg aki hallgatja, ugye voltunk már mindenkik, ilyen tekintetben is, és igazából tényleg nagyon sokszor van az, hogy azt látjuk, hogy nincs is szüksége a panaszkodó félnek másra, mint hogy valakinek így elmondja.
3: Persze, erről már sokat beszéltünk.
4: Kiadja magából, persze. És ennyi. Aztán már jobb. Ennyi.
3: Dobáda Robi azt mondja, hogy attól, az is egy jó mondat, attól, hogy oldibálva beszélsz, nem tűnsz intelligensebbnek. Na ez elég bomba. Azt mondjuk, hogy bedobod. De ez nincs most a listába. Ez nincs a listába. A következő, a fáradtnak tűnsz, na én ezt valamelyik nap megszívtam, különben. Fáradtnak tűz. Ezt állítólag nem kell mondani, mert családon belül ez akár törődő megjegyzés is lehet, de munkai vagy hétköznapi helyzetben gyakran tolakodónak és leértékelőnek hat, vagy ilyen nem tudhatjuk, hogy mi megy keresztül a másik.
4: Igen, most nem vagy kompatibilis semmivel. Igen. Igazából.
3: Szóval ebben lehet, hogy van valami, ez a fáradtnak tűz, ez tényleg ez nem jó, mert valamit, amit kimentem egy társaságba, és ülött egy fickó, úgy néz maga elé, nem tudom, hogy valamit csinálja a kezével, arra, és mondom, hogy mondom, hát mi van, mondom, milyen rossz hangulatod van? Rám, hát eddig nem mondta senki. Mondom, jó van, nem mondom, milyen, mondom, jó, akkor jó hangulatban vagy? Nem is gondolkozom, de bizony szuper hangulatban volt, érted? Röhögtem, hogy érdekes, amikor így reagálnak, de hát jó van, mindenki más. Úgyhogy, hát figyelj, ez az egész kommunikáció igazából egy aknamező igazából, tehát annyira tudni kell, mit, hol, mikor, milyen hangsúlyjal, hogyan mondani.
4: Hát
3: meg
4: kinek?
3: Most ez a fáradt, most te is ide bejössz, nem tudom, én is félhalott vagy, mondom, az olyan, elég fáradtak tűz, akkor röhögünk egyet, az kész. De lehet, hogy ezen valaki megsértődne. Hát igen.
4: Sok de csak hogy tud, onnantól kezdve nem vagy számomra egy szimpatikus ember olyankor.
3: Az biztos. Na következő az, hogy...
4: Úgyhogy igaz az írás.
3: Na most megint egy fura dolog jön. Miért mondod ezt nekem?
4: Hát igen, ez egy kellemetlen.
3: Hangsúly.
4: Persze, fontos. De igen, és akkor innentől ez a változat az értelmezhetősége is, de hogy alapvetően
3: igen,
4: az,
3: valaki...
4: hogy te azt mondtad, hogy miért mondod ezt nekem, azzal úgy kiírod magad ebből. Tehát, hogy miért mondod ezt így, tudod, igen. Nekem, hogy mi közöbb hozzá, tehát, hogy egy ilyen
3: amúgy
4: dolgot
3: igen.
4: Feltételeztet.
3: De én ezt már mondtam valakinek kedvesen is, amikor így tudod, valamit magyarázott nekem, tudom, hogy az engem így nem érdekel, de azért már megbeszéltük száz, és mondtam, hogy de ezt miért mondod nekem? Tudod, én ezt nem akarom tudni. Van néha az életben olyan, amikor ezt ki kell mondani. Mi az, hogy különben áll, ez a coach mire akar rávenni? A szimpatikus ember az, aki különben nem konfrontálódik soha. Néha muszáj konfrontálódni. Hát muszáj. Hát hogyha valaki, nem tudom, tényleg már lezártál valamit 100 000 éve, azt megint magyarázza neked, akkor tényleg úgy vagy, hagyjuk már.
4: Igen, meg annyira érdekes.
3: Türelmesen nem várom végig.
4: A coach szerepe ugye az életben, tehát hogy úgy összegyűjt neked ilyeneket. hogy ezt így nem illik mondani, mert különben nem leszel szimpatikus, hát mindenki nagyon szimpatikus akar lenni, meg boldog, ugye?
3: Boldog!
4: Tehát alapvető ez is egy alapvető irányelve, boldog. Ugye a tanításaiknak, hogy mindenkinek nagyon jól kell lennie folyamatosan.
3: Igen.
4: Vagy legalábbis az alapján, amikről beszélnek, hogy mit szabad és mit nem, az ezt sugallja igazából, hogy neked mindig nagyon toppon kell lenned, meg sem vizsgálja esetleg azt az oldalt, hogy akkor, és tudod, hogy nem mindig van jól az ember, lelkileg, érzelmileg, mit tudom én, tehát időnként idegesek vagyunk, feszültebbek, stb., türelmetlenebbek, erről nincs szó, és olyan érdekes ez, hogy kicsit úgy szerintem azért kamu ez az irányvonal, amit ők kiképviselnek, mert nyilván olyan emberek fognak segítségért fordulni ilyen emberekhez, kócsokhoz, akik sokszor vannak ugye az ellentétes oldalon, és nem tudják, hogy megfelelően kezelni az életüket, és általában úgy rossz nekik, vagy ez így
3: hát felmérik. De nagyon sokfajta kócs van most ez.
4: És a kócs mondja azt, hogy akkor igen, akkor legyél szimpatikus ember, ezt így tudod elérni, és milyen rossz lehet az, amikor éppen tudod, én nem vagy abban a tripben, hogy akkor most ennek, hát érted?
3: Most ezek akkor nem csak azért mondom, mert nem lehet általánosítani, ne haragudj, mert különben vannak ugye ezek az üzleti kócsok, azok nagyon sokszor különben egész jó dolgokat csinálnak, de ezek a lifestyle kócsok, ezekre
4: gondolok elsősorban. Igen.
3: De ez fontos.
4: És hogy kényszeres, amikor te így nem vagy rá alkalmas, akkor is így betegesen kerülni kell az ilyen szituációkat. Nem lehet.
3: Ezért
4: bocsátanak áruba egy ilyen, tudod, egy ilyen megfoghatatlan dolgot, mert nem így működik az ember. Persze, amikor igen, akkor vedd elő ezt a tudást, de hogy amúgy meg úgy... De akkor meg úgy szerintem úgy logikusan jön is magától, nem?
3: Ha mindenkinek ezt mondod, ha mindenkinek azt mondod, hogy miért mondod ezt nekem, akkor te egy állat vagy, és akkor nem fog veled beszélgetni senki. Megvan, hogy mikor, mit, milyen szituációban kell használni tényleg. Aztán van a következő pont. Ezt sem szabad mondani, mert akkor nem lesz szimpatikus, hogy miért nem foglalkozol a saját dolgoddal?
4: Jó, hogy a káromkodásokat nem vették sorra, hogy akkor nem vagy szimpatikus, a káromkodsz, valaki lehet világos.
3: Úgy kellett volna, hogy miért nem foglalkozol a saját dolgoddal? Hatásszünet, te hülye.
4: Igen, csába. Ezt sem szabad mondani, mert nem fognak szimpatikusnak tartani.
3: Én nem tudom, hogy ilyet mondtam-e az elmúlt 20 évben bárkinek, hogy miért nem foglalkozol saját dolgoddal.
4: Ez szerintem az ilyen tiszta, csak egy ilyen szélsőséges vitás helyzetben alakulhat ki, amikor már úgy tudod, hogy benne vagy a vitában, egymásnak feszültök a véleményekkel együtt, és akkor utána úgy már lezárnád, és úgy szeretnék kilépni belőle, és akkor azt mondod, hogy dolgod.
3: Hát
4: engedjük, ilyenhez tudom kötni, de hát ez nyilván normális lélekállapotban lévő embernél ez nem fog előfordulni, ez csak úgy mond. Ha igen, na, akkor mindegy. Ez nyilván egy kellemetlen típusú
3: akkor
4: ember.
3: Van itt még, megyünk tovább. Te igen. Mindig vagy, te soha. Ugye azért, mert az általánosítások pillanatok alatt személyes támadással változtatnak egy apró nézeteltérést, ezek a mondatok nem a problémára, hanem a másik jellemére helyezik a hangsúlyt, ami szinte garantáltan védekezés vált ki. Uh-huh. Várja, hogy... Az, hogy a sokkal célra vezetőbb konkrét helyzetekről, viselkedésről vagy érzésekről beszél. De ez, várja, hogy használod ezt, hogy te mindig vagy, te soha? Hogy te soha nem csinálod meg azt, amit...
4: Igen, hát ilyen vita, igen.
3: Jó, de ezek már nagyon komoly vitákban nyomsz ilyeneket. Meg ez de munkában szerintem ilyen nincs is. Ez már nagyon családi, vagy ez persze, ilyen baráti, ez vagy valami ilyen.
4: Igen.
3: Ez már nagyon ilyen valami közeli.
4: Hát inkább nekem ilyen párkapcsolati, tudod. Ha lehet, gyűlik, ami nem zavar feltétlenül, igen. És aztán egy valami indikátori kirobbantja a vitát, és akkor onnantól kezdve kezdünk általánosítani, és elővenni zsebből gyorsan az addig gyűjtött eszközöket.
3: Igen.
4: Mindig így van, vagy mindig ezt mondod, vagy mindig így csinálsz, vagy mindig baj. Na, így tudom elképzelni, de hát ez is csak vitás helyzetben alakul ki.
3: Na, van egy következő, na ez előjön sokszor. Ez, amikor azt mondod, hogy neved sértésnek, de...
4: Van ez a típusú ember egyébként tényleg.
3: De ez muszáj. Én ezt szoktam használni.
4: Van ez a fajta.
3: Mert muszáj elmondani, de nem azért, hogy bántsad, hanem azért, mert muszáj elmondani, mert nem veszi észre. És akkor hogy tudod ezt szépen indítani, hogy figyelj, most neved sértésnek, de ezt el kell mondja. Nem?
4: Igen, csak ezen már úgy tudod, hogy megakad az ember, hogy megütközik, hogy neved sértés.
3: Én ezt nem élem.
4: Hoppá, akkor itt most valami nagyon nagy jön.
3: Nekem ettől sokkal rosszabb, hogy üljük le, beszédünk el. Az a legrosszabb, amit töltél. Tehát ez mindenhol.
4: Vagy amikor azt mondja valaki, hogy szerintem előbb ülj le.
3: Igen. Ezt a mesterről szokták nekem mondani. Ász, hogy ülsz? Mondom, ülök
4: mindjárt. Miért kell ezt csinálni?
3: Igen, szörnyű.
4: Sokkal nagyobb problémát gondolunk hirtelen bele abba, mint ami igazából van. Tehát, hogy
3: tudom, mi a legrosszabb? Ezt vannak cégvezetők, akik imádják, hogy üzennek neked, hogy holnap beszélni kell. de nem mondják meg a topikot, a témát.
4: És üzennek. És tehát üzennek. Nem ők szólnak, hanem igen.
3: Te gondolkozz egy napig, hogy mi a túróról akar beszélni.
4: Igen, és aztán valami teljesen jellé.
3: És hogy amúgy figyelj, lesz egy buli, hány burákot vennék? Anyádba! Nem aludtam este, nem tudtam.
4: Érted? Igen.
3: Hát nem
4: igen.
3: Lehet így. Nem lehet így. Ezek emberi sorsok. Emberi érzések.
4: Érted? Igen, de szerintem ez aki mondjuk ilyen pozícióban van, aki megengedhet idézőjelesen magának ilyeneket, az úgy kicsit szerintem úgy élvezi is ezt. Tudod?
3: Hogy ne élvezni.
4: Nem mondja azért, mindjárt vagy beszéljünk, jó, fontos lenne. Holnap, ekkor is ekkor, tudod, és nem most mindjárt.
3: De ja, valami későbbire, ja, hogyha nem tudod, dolgozó 16-ig, akkor 16-15, tudod, még bent is, hogy maradod egy kicsit
4: igen,
3: tovább.
4: Igen, igen, igen.
3: Mert úgyis benn van mindig.
4: Szerintem ez egy általános ilyen jellemvonása azoknak, akinek van valamilyen jellegű hatalom a kezében, tudod, és akkor él vele egy picikét, hát ilyen finoman úgy szórja, egy kicsit úgy sapkozik a bábúival veled, másokkal. Igen,
3: na,
4: igen.
3: Na aztán van ilyen, hogy mit, ugye, és mi a hetedik, amit nem mondhat egy szimpatikus ember, mert nem lesz, hogy szimpatikus, hogy ilyet mondasz, a nagy kócs szerint, ez pedig az, hogy nem léphetnénk már tovább. De ez már megint azt kell, hogy mondjam, hogy ez megint nagyon párkapcsolati, mert ott vannak olyan dolgok, ahol annyira felcseszitek egymást, hogy tényleg az egyik fél azért bedobhatjuk, különben nem léphetnénk már tovább. Mert amúgy különben az életben százszor felvetődik a kérdés, hogy amúgy meg reálisan nem léphetnénk már tovább. Mert ez a leragadás, ez egy béna dolog, de hát ugye ez egy béna dolog. De ugyanarról beszélgetni, aztán megoldást nincs, csak beszélünk. Ez az egyik barátom volt kiakadva mindig, amikor felesége azt mondta, hogy jó, egyszerűen olyan életet éltek, akkor mint olyan periódust éltek át az életükbe, amikor bizony nem volt elég basszus a pénz. Előtte volt, most meg éppen nincs, de majd nyilván lesz. Most éppen nincs. És akkor tudod, a feleség rögtön jött. Most ebben az esetben elmondom, hogy csak a feleség jön ilyen, de hogy jaj, hát ez így nem jó. Hát mi a megoldás? Kezdjük-e számolni, hogy mire költünk? Csak ez az én haveromat annyira idegesített, hogy az ott van a boldog, hogy mi azt mondja, mert hogyha elkezdjük számolni, akkor jobb lesz. És persze értem a logikát, hogy megnézzük, hogy mire költünk, és hogy mi az, amit esetleg spórolni tudunk rajta. Értem a logikát, de ő ebbe belepusztott. És akkor minden hónap végén le kellett ülni, és akkor átnézni, és akkor azt mondja, de azt mondja, de figyelj, attól, hogy minden hónap átnézzük, attól nem azon kéne dolgozni, hogy húzzunk be több pénzt, nem? De azon gondolkozunk, hogy mindig, hogy akkor három tejfölt nem mehetünk, csak kettő. Értitek? Szóval,
4: jaj, de rossz,
3: szóval de tudom én, a többféle logika van, de valamelyik nap láttam egy Reels videót, ami arról szólt, hogy mi a férfi logika. Vegyünk olyan drága játékszereket magunknak, amiket nem feltétlenül tudunk kifizetni. De vegyük meg, erőszakoljuk meg magunkat, és aztán dolgozzunk azon, és dolgozzunk minél többet azon az ügyön, hogy ez normálisan megengedhető legyen magadnak. De hát, hogy mindig így előre veszel valamit, megveszel valamit, ami abszolút nem fér bele, és az húz téged előre, hogy már pedig ezért kell egyre jobban nyomnom, hogy ezeket amúgy megengedhessem könnyen magamnak. És hát, ebben van valami, férfiak erre hajlamosak.
4: Hát igen, csak itt jönnek az ellentétek, ugye nőknél meg lehet, hogy nem éppen ez a fajta gondolkodásmód, ez a fajta üzletpolitika az, ami jól tudod, érvényesíthető a kapcsolati.
3: Hú, most mire gondolsz, hogy elvesztem? Mire gondolsz?
4: Hát azért, mert ez inkább ilyen üzleti coach feladat ilyeneket meghatározni, ilyen kis taktikákat, ilyen kis izé, hogy akkor na veszünk valami drágábbat, és akkor azért küzdjünk a folytatásban, hogy ez inspiráljon minket. Lehet, hogy a nő részéről pedig inkább a takarékoskodás, inkább az áll közelebb a párkapcsolati oldalhoz.
3: Ja, lehet,
4: nem biztos, hogy bele tudod vinni ezt a magánéletbe, ezt a fajta kicsit ilyen, nem is tudom. Hát ez üzletpolitika szerintem, ami a vállalkozásba.
3: Hát lehetséges.
4: Egyes, tudod, most nem a pszichológia, amit lehet, hogy nem ez, de hát na, különbözőek is vagyunk. Misi írja, hogy nálam az veri ki a biztosítékot azon, amikor valaki azzal kezdi a mondókáját, hogy nem azért mondom, de...
3: Jó, ez azért van.
4: Ez borzasztó.
3: Borzasztó,
4: meg az is borzasztó, hogy ezek ilyen lágyító kis, hogy is mondjam, ilyen ütés csillapító módozatok az embernél a kommunikációban szerintem, amikor tudod, így valamit mondasz, valami kellemest, és akkor jön a de, ami teljesen érvényteleníti azt, és utána jön a valós gondolata az illetőnek, amit szeretne egyébként feléd megfogalmazni. Most csak előtte úgy puhította
3: ezeket a szituációkat hallgattam, és van egy szituáció, amivel nem tudok mit kezdeni, mert ugye alapvetően Anett ennek a nagymestere. Lehet vele kéne erről beszélni, de hát lehet, hogy te is vágod ezeket a dolgokat. Ez, amikor az emblemeket megkomplementálod. Ugye, mert valaki nagyon, nem tudom, ma nagyon jó a haja, ma nagyon jó a nem tudom én a ruhája, nem tudom a társ, jó, ez főleg a nők szokták egymásnak. De jártam párszor úgy, hogy ilyen tolóablakoknál például, odaállsz a tolóablakba, és ugye mindig arra számítasz, hogy valami zsémbes valaki lesz ott, és most vita lesz, meg tudod minden, és nem, néha ilyen borzasztó kedvesek. És még az még oké, azt is szoktam is mondani, mondom, ó, hát mondom, meglepően kedvesek voltak, köszönöm szépen, meg mit tudom, mennyire kellemes volt erre, arra, amarra. De mit csinálsz akkor, amik, vagy egyáltalán ezzel kell-e foglalkozni, amikor tényleg állsz ott a tolóablaknál, és valami annyira elegáns nő, vagy valami annyira valami, tényleg annyira rendben van, látszik, annyira foglalkozik maga, vagy az olyan érzés, hogy ezt meg kéne dicsérni, hát annyira jó össze van rakva, de az hogy dicséred meg? Hogy ne legyen kétértelmű, tudod? Én, te hogy csak? Én őszintén nem tudok ezzel mit kezdeni. Most én nekem ez nem jött el. Hogy egyáltalán gondolkozom, mondod, vagy inkább hagyod?
4: Talán inkább ilyen közvetett. De várjál most, ki melyik fél? Te vagy a tolóablakos, és jön egy fél.
3: Nem, aki... hát te mész intézni a dolgaidat.
4: Te mész, ott dolgozik
3: és
4: valaki, aki
3: ilyen nagyon csinos. És kedves is, meg rendkívül csinos, meg lehet, hogy a rendes, olyan kellemes meglepetés az egész összhang. Jó, mondjuk nem sokszor történt ilyen, de nemrég volt egy ilyen élményem.
4: Dicsérni, hogy de szép a haja, amúgy hát, egyébként a szeretni hát csak befizetni.
3: Azért mondom, hogy ez hülye.
4: Talán inkább az, hogy te alapvetően normálisan, kedvesen, higgadtan állsz hozzá.
3: Hát jó, de amúgy igen.
4: És akkor ilyen jó fej vagy, mosolyogsz, tehát ilyen közvetetten adod a tudtára az, hogy te most ilyen kellemesen érzed magad ebben a szituációban. Feltételezem, hogy ez így működőképes, de hát ettől függetlenül még lehet búval szott.
3: Igen. Csak azért, mert tényleg, konkrétan van egy hely, igazából elmondhatom, mert pozitív, ugye? Én soha nem voltam, soha semmi dolgom nem volt ott távfűtőművekben. Ezt így hívják, ugye?
4: Igen. A na füst, a kéményes épület.
3: Elmegyek én oda, volt egy kis papírológiám, elmegyek oda, és így nem tudtam, hogy mire számít, csak nem tudod. Tudod, hogy milyen, és voltam most már azt hiszem kétszer, vagy háromszor intézem, hogy papírológiát. Ott nem, hogy kedves mindenki, de mindenki. Hanem az valami olyan durva, hogy én már azon gondolkoztam, hogy válogatják az embereket. Vagy itt valami, nem tudom. Tudod, mikor van ez az ilyen, ezzel szoktam röhögni, amikor van, nem röhögni, hanem hogy tudod, mikor van az ér, ami hat rád. Hogy megy az iroda alatt valami ér, amit hogy mindenki ilyen boldog. Meg ilyen kiegyensúlyozott. Meg ilyen, vagy ez egy nem stresszes munka. És hát én esküszöm, ilyen kiegyensúlyozott, ilyen kedves embereket nem láttam se. És nem az, hogy egyszer, hanem nincs negatív élményem. És sose gondoltam, hogy pont a távfűtő műveknél lesz ilyen élményem, hogy ilyen
4: hát érted? Senki sem gondol.
3: Érted? Senki sem gondol. De olyan, hogy érted, megyek ki az ajtón, és az ott ülő recepciós, akinek nem is volt semmi dolga, és illedemesen köszön. Meg. Mi történik, emberek? Nem szoktam ezt.
4: Szokatlan. Meg. Tudom. Az állami szektorban, igen.
3: Ez
4: igen,
3: nagyon
4: mert mondjuk alapvetően inkább az ilyen, mit tudom, ilyen külföldi üzletláncoknál érzed azt, tudod, hogy akkor nagyon jó fejek, de nálunk még az is ilyen gyene-gyene, mert igazából ott is lehetnek fáradtak, és azért nálunk, hogy mondjam, tehát a mi vidékünk emberei azok ilyen őszinték, tudod. Igazából ez egy nagyon szerethető tulajdonság, nekem ez sokkal őszintén, mint bármi más, igazából. Igen. De cserébe viszont meg találkozol olyannal, mondjuk mit tudom, bementünk valami, jó, ilyen később este valamilyen ilyen itteremláncnak, ennek azért amerikai vonalasnak, tudod, a csirkésnek az egyik ilyen kis izébe, üzletébe, vagy kajádájába, és akkor ott azért, tudod, ilyen retteltesen ilyen buvabírált emberek voltak, meg tudod, látszott, hogy már várjan olyan a műszak végét, most már elég volt, tehát ott már nem volt az a megjátszott kedvesség, tudod. Úgyhogy néha ez úgy a visszájára fordul, de alapvetően mondom, nekem ez így amúgy sokkal őszintébb, mint amikor megy ez a nagy megjátszott kedveskedés, meg ez a mert azért hát, mindig amúgy egy kicsit túlszalad. De persze, hogyha, és itt viszont meg lehet, hogy őszinte ez a dolog, amit te mondtál, mert ott, de alapvetően mondom, nekem ez így amúgy sokkal őszintébb, mint amikor megy ez a nagy megjátszott kedveskedés, meg ez a mert azért hát, mindig egy kicsit túlszalad. De persze, hogyha, és itt viszont meg lehet, hogy őszinte ez a dolog, amit te mondtál, mert ott most a távfűtőműveknél nem tudom azt elképzelni, annyira ki lenne nekik adva, tudod, hogy akkor így

0: Így is lehet.
1: Szerbusz.
0: Amit így mondjátok, mindjárt lazább lesz a hangulat.
1: Azért mondom, hogy a hangsúly függően az egész
0: így történet. Van, így van. Meg betű, meg hogy mit mondasz, mert ugye mit most teljesen más mondtál. Ez lehet a megfejtés.

0: Cars, Panorádió 91.5.
1: Óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannon reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
0: Dobj egy gyűzit.
1: 063-621-605.
3: 063-621-605.
4: Esküszöm, ilyenkor azt hiszem, hogy téged keresnek.
2: Még amikor így csörög a telefon?
4: Igen, mert hogy úgy nyilván
2: igen.
4: iPhone-od van is azért.
2: Lehetséges. Nem tudom.
4: És hogy rád nézek, hogy mondom, ez komolyan.
2: Uh-huh. Már megint hívják műsor közben, mit de nem.
4: Csak a szokás.
2: Bár jönnek az üzenetek, nézzük, hogy mi ez vállalható, vagy miket írnak?
4: Mit? Csak...
2: Az egyszer mióta Edinával intod a reggelét, azután még jól is laksz. Mindig kaptok valami kaját. Csak egyél te is belőle, mert ahogy alakul a dolog, Edina elhízik. De hogy tudja Edina, hol altál?
4: Hát, mi van? Igen.
2: Hát de tudja, mi van? Hát tudja, hol altál. Simán.
4: Igen.
2: Szóval, figyeljétek ezt, mert ez az igazi durva cucc. Óriási szibériai tigris sétált be éjszaka a faluba, és videóra vették a támadást. Mit rövesz? Óriási szibériai tigris sétált be, bizony.
4: Néztem a videót, és mint egy kecses királynő, kérlek, ő ott sétálgat.
2: Ja, tigris, hát igen.
4: Fölkelni kellett agyvérzést kapni.
2: De elég durva, hogy ez Kínában van, a szibériai tigris nem kicsi, és nem is játék.
4: Igen.
2: Nagyon durva nekem azt, hogy ezek a kutyák mennyire bátrak. És azon gondolkozok, hogy ők egy picikét lehet, hogy némely kutya idióta, azért mert...
4: Ez biztos.
2: Mert hogy neki mennek ugye ilyen ösztönből a nagy állatoknak. Én hallottam meg, olvastam, én ezt a részét sose értettem a kutyáknak, amikor írják, hogy van valami harci kutya, és akkor ez nem tudom, legyőzi a bivajt, és akkor mindig gondolkozom, hogy hogy?
4: Hogy hát arra van direkt kiképezve nyilván.
2: Legyőzi a bivajt, érted?
4: Tép szét,
2: hát valószínűleg valami kis kutya ilyen valami filmeken nőhetett fel.
4: Tudod, mit tudnék neked elképzelni, egy ilyen pincsi kutyát?
2: Nekem? De miért?
4: Kérdez, és így, hát egy nagy ember, és van egy kis kutyával, kis pórázon, és akkor a kis
2: nekem pincsi. Nekem argentin dog kéne, vagy valami ilyesmi.
4: Neked hát elég argentin dog vagyok én.
2: Jó, az biztos. De érted? Hát ne szórakozz, pincsi kutya.
4: Kérdez, az a kis, mi az a kis fehér?
2: Hát igen, az így...
4: Várj, ez a kis...
2: Na most melyikre, nem a vesztire gondolsz, mert az nem annyira picike.
4: Nem tudom, várjál.
2: Várjál, fehér, bison. Uh-huh. Az mondjuk elég picike.
4: Hát igen, azok a kis dajeros kutyák.
2: Igen, és akkor most én nekem tudsz elképzelni egy ilyennel? Az én jellemem menne egy bisonhoz?
4: Igen, a kis aranyos.
2: Hát én nem vagyok egy kis bison, ne haragudj.
4: Hát de még lehet.
2: Ez szörnyű. Miket húzzon rá, mint korán reggel?
4: Milyen korán reggel?
2: Na, mert hogy volt egy kutya, és ez a baj, volt egy kutya, aki nyilván ilyen filmeken nőtt föl, ahol mindig az ilyen nagy kutyák megölték a bivajt, mert hogy ő neki ment ennek a tigrisnek. Rendesen elkezdte üldözni.
4: Szegény.
2: A tigrisok azt mondta, hogy csak ide, apát füli. És hát elkapta a kutyuskát, úgyhogy hát, megette. Igen. Megette, elfogyasztotta, sajnos, hát megesett ez. Tudod, pár évvel ezelőtt olvastam egy olyat, hogy az is nagyon durva, hogy valakinek kiszabadult az anakondája. Általában ilyen hülye dolgok történnek, hogy valaki tart illegálisan egy ilyen állatot, mint hogy ugye nálunk is találtak kis tigrist, vagy kis oroszlánt, aki aztán kao, eltűnt, ugye, vagy mi volt. Mindig ezek az állatok mindig elpusztak, hogy eltűnnek. Igen. Én nem adok... Ilyen sztorit senkinek a szájába, de azért elég érdekes dolgok, nem? Hogy valamiért mindig eltűnnek, meg elpusztulnak, meg
4: nyilván.
2: Stb. Igen. Na mindegy. És akkor, nem mondok semmit, és akkor az volt, hogy kiszabadult egy anakonda. Mm. És akkor elkezdett, hogy szomszédban tűntek el a kutyák. Persze. Rohadt nagy anakonda, több méter hosszú, bazi nagy. Elkezdtem eltörölni.
4: Az a baj, hogy nálam pókot látnék, én már pakolnám össze cuccaimat, és ülnék a repülőre, és mennék.
2: Nagyon durva.
4: Tehát nagyon félek a pókoktól, és nem, hogy anakondától.
2: Én abszolút ugyan. Megértelek. Én mondom, nekem a haveromnak van egy kígyója, most amióta nem tudom, már láttam egy pár etetést. De hát most már láttam pár etetést, így azt mondom,
4: Jézusom.
2: Hogy egy picikét olyan, mit tudom én, úgy nem annyira idegen már. Még mindig azért nem fognám meg.
4: Kizárt.
2: De amúgy meg...
4: Kizárt. Palicson szokott majáliskor lenni, mikor micsoda? Azt a sárga, nem tudom milyen színűt, én nem tudom, az micsoda, az hatalmas nagy kígyó, nem láttad még? Fotózkodnak vele az emberek, meg ilyen, mit tudom én, micsoda.
2: Nem hiszem, hogy voltam én. Nem azt mondom, hogy valaha, de
4: szoktak föntenni fotók is nyilván, és így, úristen, de hogy képzelik azt?
2: Nem tudom, de merik.
4: Ez nagyon durva.
2: Nem, tehát sose mar bele senkibe az a kígyó.
4: Belém biztos belém marna.
2: Mert oké, én azt vágom, hogy azok a kis kígyók, azok a picik, ők a mérges kígyók. Oké, a nagy, az is tud harapni, csak nyilván az nem...
4: Kérdezett, betekerje nyakad is megfújt.
2: Jó, hát az biztos, hogy nem. Az biztos, hogy nem fogja csinálni. Vagyis gondolom, hogy nem fogja csinálni. Meg egyszer néztem egy műsort különben ezekről a kígyókról, ezekről a nagy alakondákról. Állítólag a... Jó, hát a magad vagy, akkor... Elnézést, így mondom, akkor szopókat, de hogyha van melletted valaki, akkor állítok, ha langyos vizet öntesz rá, akkor elenged.
4: Tényleg?
2: Uh-huh. Ha langyos vizet öntesz rá, mert neki az természetesen.
4: Szóval akkor mindig legyen nálad egy langyos víz.
2: Hát igen, csak a téged folytogat, akkor nehezen fogod kitölteni a langyos vizet, igen, a bögrébe, hogy lelocsód, vagy nem tudom. Szóval,
4: persze nyilván félrejtés ne essék, a palicsi nem mérges kígyó, vagy nyilván nem egy mérges kígyó állnak, aki fotózkod az emberek.
2: Vagy nem is folytó kígyó?
4: Azt írja Attila, hogy boa. Hát most én tőlem lehet boa is, meg nem boa, meg mit tudom én, de...
2: Boa volt a ká, ugye?
4: Na, az járjunk meg, a kolbásza nem kínálunk egy kígyót.
2: Ja, ne. Különben láttátok, hogy mivel etették a kígyókat, őrület.
4: Nekem ez üzenet, hát
2: nem is mesélek el mindig. Nem, szörnyű. Én nekem azt is meg kellett szoktam azt a látványt, hogy mivel etették. Jézus Isten. Vannak piciket, azokat tudod, kisegérre, a nagyobbakat, azokat patkánnyal.
4: Őszintén? Soha. Őrület. Tehát amikor ugye volt, vagy lehet, hogy most is van, nem tudom, mert régen voltam, micsoda? Már a palicsi állatkertbe, én nem mentem oda be soha.
2: A kígyó részben?
4: Talán egyszer bementem, vagy kétszer gyerekként, vagy valami kiránduláskor, de nem. Tehát, hogy már jó x éve így fölnőttként is, amikor jártunk, vagy mit tudom én nem megyek oda be biztos. Tehát, hogy nem.
2: Nézd,
4: nem,
2: kemény, nem. Kemény.
4: Még az kell, hogy kiszabadul, és nekem jön. Nyilván nem. De nem, tehát én félek tőlük tényleg, úgyhogy én nem.
2: Jó, bár hát nem kell azt erőltetni, ami nem megy.
4: Hát igen.
2: Viszont visszatérve ezekre a tigrisekre, ugyanúgy, mint ahogy Erdélyben a medvék, ahogy ugye táplálék után kutatnak és bemennek az olyan területre, ahol emberek laknak, ugyanígy Kínában bizonyos területeken pedig ezek a tigrisek mennek. Én nekem az lenne a halálom szerint, hogy megyek haza, tudod, így tételezzük fel valami buliból, nem teljesen vagyok észen, és így befordulok a sarkon.
4: Hát az nem kell buli.
2: És ott egy tigris, érted? És így nézem, és itt a Debinél most a valóság, vagy az a tripperek, vagy valami, és akkor lehet, hogy különben akkor jobban megúsznám, mert valószínűleg nem lennék ideges miatta.
4: Az biztos.
2: Vagy ha meg ideges lennék miatta, akkor meg valószínű, hogy ezek azok a szituációk, ahol kihozolodsz egy pillanat alatt.
4: Benne van a pakliban.
2: De hova tudok én menni, ha nem tudod, utána jön egy tigris? Nagyobbat ugrik a rohadék?
4: Hát igen.
2: Jobban szalad?
4: És
2: nem
4: kész.
2: Tudom, de a legdurvább sztori, amit hallottam, olvastam, és ez igaz. És ez a fantasztikus az emberi testbe, meg hogy adrenalin, meg minden.
4: No.
2: Meg a halálfélelem, amit azért mi hál' Istennek nem értünk át így. Egy fickó, ráadásul egy ilyen valami, nem tudom, 50 pár éves, teljesen normális fickó sétált a hegyekbe, mert sétált ez a... Ezért vannak nagyon sok helyen divat ezek az ilyen útvonalak, ahol is sétálgasz, tudod, egy nagyon picit a városon kívül. Amerikai a sztori, és Amerikában rengeteg a puma. Rengeteg. Ők úgy hívják ezt, hogy Mountain Lion. Állandóan ezekkel van a gond. És kézen rátámadt egy ilyen, és a fickó annyira megőrült, meg annyira elöntött az agyát a túlélési ösztön,
4: hogy
2: megfojtott a képzeld a pumát.
4: Jézusom.
2: És ez azért érdekes, mert normál esetben azt hiszem, hogy egyezünk mindnyájan, hogy normál esetben, normál állapotban erre senki nem lenne képes.
4: Hát az biztos.
2: Ehhez adrenalin kell, ehhez az kell, hogy a test átkapcsolja a harci üzemmódba, ehhez az kell, hogy vagy ő, vagy én.
4: Igen, meg hát nyilván azt is látni, mert én olyat láttam különben, hogy nyilván amikor a szülő ösztönösen védi a gyerekét.
2: Aha.
4: És akkor bármilyen történik, akkor nyilván a szülő is úgymond tigrissé válik.
2: Tehát hát abszolút, hogy... persze. Úgyhogy vannak ilyen dolgok, de mondjuk azért egy szibériai tigrissé nem hiszem, hogy ott hiába ugrik be a szélszervezetőknek az, hogy vagy ő, vagy én, szerintem a szibériai tigrisnek is beugrik, hogy vagy ő, vagy én. Aztán hát szopító neszlé lesz a vége, mert nyilván nem én fogok győzni.
4: Jönnek a kis golyócskák kifelé.
2: Kiről beszélsz felé?
4: A kis műzli golyócskák.
2: Honnan? Én nem tudom követni. Dávid, segíts! Mi történik? Ahol jön? Aha, ja, értem. Edina már megint elszabadult. Jó van, oké. Szóval... hát nem hiszem, hogy győznénk, szóval maradjunk annyiban.
4: Hát nem.
2: És figyelj, azért még... Jaj. Nem tudom. Szóval, hogy az nekem félelmetes az, hogy azokon a területeken, ahol például Erdélyben vannak a medvék, igen, hogy a konténerek, tudod, ketrecben vannak, fémketrecbe, hogy ne a medve ne szedje szét. Meg ilyen dolgok. Ez mind oké. Ilyet nyilván mindenki látott, és aki Erdélyben végment. De olyat, hogy az udvaromba fémkerítés egy ilyen húzalokkal, amin csengő van, hogy amikor a medve jön, akkor tudom, és kézzetem, hogy kint rostélyozgatunk, tudod, érzi a szagot.
4: Jön egy medve.
2: És csak így hallod, hogy csiling, csiling, csiling, befelé! látod, hogy jön a mellett. Jézus Isten, nem akarok így élni.
4: Aj.
2: Nem akarok ilyen vadállatokat.
4: Hát, milyen könnyű az életünk itt.
2: Abszolút kényelmes.
4: Semmi gond, vagy se anakonda, se szibériai tigris, se medve, semmi.
2: Se kígyó.
4: Érted?
2: Mi kell még?
4: Milyen rossz, hogy jön a róka, elviszi a csirkéket.
2: Hája, vagy a menny. Nálunk maximum kijön a menyét. Vagy jön valami sas.
4: Na, se nem téged vissza, hanem
2: a csirkék. Hája, jön a sas, vagy a bagoly, de azt még lebírod ütni, szóval mindegy. Bár múltkor mellém szállt egy gólya le a földre. Tudod, ez mekkora?
4: Jó ég.
2: Tudod, mekkora egy gólya, amikor ott
4: van? Tudod, mit jelent?
2: Mit?
4: Hát, hogy jön a gyerek a családba.
2: Ja, jön az apja fülét.
4: Komolyan, az azt jelenti, mikor jön, amikor rászáll egy gólya, például, nem tudom, a kéményeitekre, vagy mit tudom én, akkor azt jelenti, hogy jön a gyerek.
2: Jó, de ez már 2 éve volt.
4: Hát jön a gyerek, 2 éve.

0: szomorú. Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
2: Bomax.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: hű de hideg ez a beton, főveszem a nagyka beton.
1: Panna reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Nem vagyunk még a nagy ős témánál? Hogy az majd később lesz.
2: Akarsz róla beszélni?
3: Nem, majd később lesz. Elég, ha később beszélgetünk. Okay.
2: Most.
3: Én nézem. Nézem, hogy fan vagyok. Mindenki.
2: Beszéljük erről.
3: Kutyát, békát. Hogy szokták ezt mondani, nem?
2: Összehol?
3: Kigyott békát dobál rám azért, mert én nézem ezt a műsort. Egyébként nem nézem.
2: Hol
3: nézem
2: megy ez?
3: Elmondom a háttér sztorit, hogy miért nézem. TV2. Miért nézem? Azért nézem, mert nekünk most lett televíziónk. Mármint úgy, hogy csatornáink. Igen. Eddig nem volt. Aha. És most lett. És akkor tudod, úgy elkezdtem úgy a csatornák, mert nem, én nem nézek annyira tévét, mert tényleg így évek óta van a Ponyveregényben ez a mondat, hogy jó, de azt tudod, hogy van egy televízió nevű találmány, és ebben mennek mindenféle sorozatot.
2: Igen, ott van.
3: Nem ez a lényeg.
2: A nagy ő, figyelj, én most az előbb görgettem a Facebookot, és azt láttam, hogy elcsattant az első csók.
3: Igen? Arról igen, én lemaradtam. Igen. Én nem úgy nézem, van egy periódus, amikor a Szilvia bemegy elaltatni a gyerekeket, amikor ott van, mert akkor én ott kint ott így ülök addig, és így kapcsolgattam a tévét, és ment pont a, nem is tudom, nem az első részt néztem, hanem talán a harmadikat, és akkor mentek az intrikák. És akkor így ott maradtam, hogy mondom, nem igaz. És én akkor szereztem arról tudomást, hogy az én nagy barátom a Stolbuci idézőjelben.
2: Hát
3: barátom,
2: igen.
3: Hogy ő a nagy ő.
2: Hát micsoda, hát persze.
3: Bak, érted? A Stoll András. Tehát, hogy így, aki...
2: Halálé, tehát van az ősapa.
3: 58 éves az ember.
2: Az ősapa már csinálta a paródiát róla.
3: Van egy... Igen, láttam. Most a liftben jöttem fel, azt néztem. Azt láttam,
2: hogy az
3: valamány unokám, 32 éves a legnagyobb fiam, igen, vagy a legnagyobb lányom.
2: Mert van egy ilyen rész, amikor már nagyon megható dolgokat mondott a Stoll, és akkor... És akkor igen.
3: Nagyon.
2: Már mindjárt kikeresem én az ősapát, mindjárt.
3: Keresd meg. És az igazság, hogy ugye ez egy létező formátum, tudod, ez a Bachelor. Egyébként magyarul The szerintem Bachelor. Nem jó a címe, mert ez a nagy ő, az úgy jön le, hogy akkor ő a non plus ultra, érted? Tehát, hogy a nagy ő.
2: Aha.
3: Angolul meg hát The Bachelor. Tehát, hogy az egy valaki, aki nőt keres, vagy
2: igen, férfi, igen,
3: érted?
2: Igen.
3: The Bachelorette.
2: Olyan férfi. Is.
3: Tehát már ha nő a főz. Hát a mai világban.
2: Hú, basszus, lehet, hogy 10 év múlva.
3: A kamerák előtt nőt keres, tudod, ezért, meg, jaj, de ilyen, biztos, hogy van már
2: biztos,
3: ilyen.
2: Biztos, hogy azt akartam, hogy 10 éve belül biztos lesz ilyen, és
3: szerintem
2: aztán...
3: már van.
2: Jézus Isten, csak most nem sugárhoz.
3: És akkor ugye itt az majd bejönnek ezek a lányok, az egész egyébként annyira le van, tehát annyira scripted, ahogy az angolok mondják, tudod, hogy annyira látod, hogy itt minden, aha, de minden forgatókönyv szerint zajlik. Még a Stollnak ezek a nagy monológiai is, amiket ott lenyom, meg ezek a drámai pillanatok, amikor így elfogy a rózsa, na azt láttam én először.
2: Elfogy a rózsa? Elfogy,
3: tehát osztogatja a rózsa, és aki nem kap rózsát, az megy haza.
2: Na mesélj, ez alap...
3: Ez a koncepció.
2: Én ezt soha nem néztem.
3: Soha nem nézted? Még annak idején a teniszező Sándorral se. A noszája. Úgy indult, azzal indult. Hát csak az a lényeg, hogy eltölt velük napokat, meg így elviszi őket randizgatni, meg mennek ott mindenféle cringe dumák, meg ilyenek, meg amíg sírnak, meg csókolóznak, minden történik, és akkor a műsor végén, vagy mit tudom én, hány műsoronként van egy ilyen ceremónia, amikor ő rózsákat osztogat, és akkor teátrálisan rózsákat osztogat, és aki nem kap rózsát, az megy haza, az kiesik a játékból.
2: És nem kell megindokolni, vagy...
3: Hát dehogy nem, de? Hát indokolgatja ő, hogy hát... És akkor mit tudom én, például tegnap hazaküldte azt a brazil csajt, van egy brazil, azt se értem egyébként. Mindenkinek teljes neve van, ennek nem. Ennek az neve, hogy Mimi, érted?
2: Mimi!
3: Mindenkinek rendes neve, Szabóné Gyöngyi.
2: Hát nem, hát csak Kiara Lord, az már...
3: Na, hát az na? Meg a másik, tehát az meg a másik, na, hogy Kiara Lord. Annyira gáz, hogy mindenki úgy hivatkozik rá, hogy Kiara így, meg Kiara, és igazából annak nyilván van egy becses neve, mit tudom, egy Csabai Gyöngyi, vagy érted?
2: Amúgy lehet, az, igen. Általában ilyen Gyöngyinek hívják igen, ezeket a nőket, igen. Igen. Valósak Erzsében.
3: De hát az nem elég, hogy Kiara.
2: Aha.
3: Hát most... Úgyhogy, és akkor ez a lényeg, hogy tudod, ez egész egy ilyen mű megjátszott történet, és akkor ott elfogy a rózsa, és akkor ott van egy műsorvezetőnő, aki mindig aggódó nézzel.
2: Hát a Ramona, igen, nem? Azt láttam igen, a TikTokon.
3: És akkor ő ott ilyen aggódó tekintettel néz mindenkire, mindig ilyen nagyon komoly. És
2: nézd, hogy tudja, bocsánat, valakire kialarod neve Katalin.
3: Tényleg?
2: Az emberek vágják a témát.
3: Na igen, benne
2: bocsánat,
3: van.
2: Igen, és mit csinálnak?
3: És akkor mit elfogy a rózsa, és volt például a Stollnak egy ilyen momentum, hogy elfogyott a rózsa, ott mindenki ott
2: és?
3: Tényleg nagy hízi, akkor ott van egy, mutatnak egy nőt, aki végig azt hitte, hogy megvan, hogy ő kap, és akkor lát azt a teljesen kiborult ilyen halálra vált fehér arcot, tekintetet, és akkor így a Stolli néz, és akkor így lányok, ennyi volt, és akkor ránéz erre a Ramonára, és azt mondja, hogy Ramona, hozz be még egy rózsát!
2: Jaj, ne már! Mekkora fordulatok!
3: Látod, rámegy a kamera, tudod, a műsorvezetőnőre, és ő pedig így lehajtja a fejét. Igen, András! Igen?
2: Akarom!
3: Annyira rossz, hogy, hogy jó. Tehát, hogy én ezt a fajta trash-t, ezt nem értik, hogy én mi nézem.
2: És akkor erre egy
3: zseniális.
2: Ennek van egy feelingje különben. És ez a halál.
3: És akkor mindig vannak ezek a nagy élettörténetek. Ez az ilyen, elváltam. Hány év után? És akkor, igen, mesélj róla.
2: Igen.
3: Nem tudom. És akkor, ezek mennek. Tehát ez megy. Meg
2: beadom az ősapát, figyeld ezt. Mármint, hogy gyerekek különben. Azt, hogy elküldtem, nekem van egy ilyen beszélgetés különben a Kiara, a Lord, meg a Stool között, és ezt leszinkronizálták. És sajnos nem bírjuk beadni, mert annyi károkodás sem mered, de én azon annyit röhögtem,
3: az a Kiara,
2: hogy is Jézus Isten.
3: Ő az ilyen önazonos szereplő, tudod, aki mindig így, ami a szívén, a száján, tudod, és igen. Akkor kimondja. Fú,
2: ilyen jelenetek vannak, figyelj, Stool, ez jó, ez már paródia, de igazából a szöveg ugyanaz.
4: 58 vagyok, 3 komoly kapcsolatom volt. Bőt gyerek született.
3: A magyő.
2: Kéne látni is, de...
4: 32 éves a legnagyobb lányom. Unokám van. És ha én ment előre az életem, talán egyre jobb apa lettem.
2: Na ilyenek, mert csak, de halljátok a zenét, és akkor minden
3: igen,
2: közben
3: ez
2: Stool, ugye az ő színészi tehetségét ilyenkor előveszi, ugye, persze. És előadja, nagyon elgondolja.
3: Na hát ő meg nagyon végig színészkedik
2: hát, és közben meg folyamatosan nőket vágnak be nagyon közeli arc, hogy így nézik, és így hallott, hogy mondjuk...
3: Szipognak.
2: Igen, András. Igen.
3: Meg tudod, az érzés, hogy csomó nőt betettek ide ebbe a műsorba, ilyen, tudod, ilyen foddernek, ilyen
2: az mit jelent?
3: Hát azon tudod kifogásni, tehát ez nem fogja választani a csávót. És akkor ott van, hát ilyen kozmetikus icák meg, nem tudod, akit én látod, hogy így nem
2: fog. Kozmetikus icák.
3: Hát tudod, ezek az ilyen típusú, hogy tudod, nem is illenek össze. Látod, hogy még nála is idősebb, tudod, tehát hogy így látod, hogy az egész ilyen annyira szürreális, hogy de vele nem fog. És akkor a legszürreálisabb az egészben az, hogy így végig látod, hogy így a pornóssal szimpatizál a Stolbuci, és akkor így eljátsz, hogy így vele megvan az össz. Hát megvan
2: én
3: az
2: össz. Én a nagyőre úgy találtam rá.
3: Az akkora melle, mint a feje, érted?
2: Én úgy találtam rá.
3: Látom, hogy mennyire megvan az összhang. Tehát...
2: Úgy találtam rá, hogy egy olyan címmel jelent meg 6 millió cikk, aha. Hogy Stool András azt mondja, ő mindig is szeretett volna egy pornós párt.
3: Igen,
2: és akkor mondom, hogy na jó, ez mi?
3: Aha.
2: És akkor láttam,
3: hát
2: hogy van
3: persze,
2: ez a...
3: De valahogy a nézőket fel kell pörgetni.
2: Hát igen, és akkor hogy van ez így. De itt van a cikk, a Blik lehozta. Elcsattant az első csóka nagy ő villájában.
3: Igen.
2: Kiara Lord így akarja visszavújtani Stool Andrást. Fotó.
3: Fotó van, klik.
2: Rögtön klik. Látni akarom, igen. Klik.
3: Egy és galériával lejjebb Kiara Lord életművét is meg lehet tekinteni. Újabb fotósorozatban. Itt
2: idézetek is vannak, hogy jacuzziban voltak.
3: Minden.
2: Jacuzziba, persze. Azt mondja, de ki mondta ezt? Várjál, őszintén vallotta. Aha, Kiara Lord a Bliknek.
3: Igen.
2: Őszintén vallott az első csókra. De mit, bemegy oda a sajtó? Várjál, ez zárt? Ők ott vannak ilyen
3: nem,
2: apa?
3: Nem zárt ez. Ez csak így el van játszva, hogy zárt. Nem mennek, bent vannak, nem mennek ki. De hát nyilván ott nem az, ez nem egy való világ. Tehát nem az, igazából szerintem ott vannak ilyen... mit tudom én, hát biztos, vannak ilyen, jönnek be, igen, a sajtósok, meg mennek közlemények, ezt. Hát fogalmam, aha. És nem vagyok. Nem.
2: Azt mondja Kiara Lord.
3: Mit mond?
2: Nekem nagyon fontos a csók. Nem tudom elképzelni, hogy olyan férfival legyek, akinek a csókja nem indít be. Számomra a csók sokkal intimebb dolog, mint a klasszikus
3: hát nagy
2: szexuális behatolás.
3: Ez igen. Na jó, ezt szerintem ezt a részt ezt ne is olvasd tovább.
2: Engedek be bárkit. Így közel sem. Na, mint tényleg nem olvas tovább. Mondja, a műsorban Kiara maga kezdeményezte a privát radit Andrással, igen. Amiben a műsorvezető Ramona segítségét kérte.
3: Jó, hát igen. Mi? És akkor most tudod, mi volt a tegnapi dráma?
2: Na mi?
3: Hogy mindig úgy van, hogy ez osztja a rózsát, tudod?
2: Igen.
3: Osztja a rózsát. És akkor, mikor odaadja a rózsát, akkor így Gina elfogadott tőlem a rózsát. És akkor, igen, András, elfogadom. Köszönöm. És akkor tegnap volt egy olyan, hogy a csaj kiment a végén, és akkor, nem tudom, Krista elfogadott tőlem, hogy nem tehetem.
2: Nem tehetem! Van ilyen? Visszautasítják a nagyőt?
3: Megfagyott. Tehát akkor látod a Stool András arcán, hogy a Sir Laurence Olivier-t megszégyenítő színészi alakítással. Tudod, nem hiszi el. Hát persze.
2: Ezt így eljátsza?
3: Hát így, hogy érted.
2: What the fuck?
3: Megdöbbenés. Bot rá.
2: Írja nekünk Filip, az Isten itt miről beszéltek, hogy most kapcsoltam be, az egy teljesen kiégekettő, mi ez? Ez a nagy szóval ő, ez Filip, a nagy ő.
3: Trash Television 2026.
2: Durva. De figyelj, én megértem, mert én meg a Netflixen
3: ott is van egy csomó rá, ilyen.
2: És van ilyen, most meg nem mondom mi a neve, de valami kapszulákban vannak.
3: És
2: ott valami olyan van, hogy így bal oldalt vannak a férfiak, jobb oldalt a nők, és akkor úgy találkoznak, hogy ilyen...
3: Love is blind, mondja Viktor, nézi.
2: Lehet, hogy azaz.
3: Love is blind.
2: Lehet, hogy az. És akkor valami olyan kapszulák vannak, hogy tudod, középen van egy fal, nem látjátok én, csak beszélgetni tudtok.
3: Hát azért, love is blind.
2: Ja, hát igen. És akkor beszélgetődtek egymást, és akkor úgy kell kiszúrni, hogy ki az, akit... Ez úgy dolog, hogy el kell venni feleségül, és akkor utána...
3: Egyből elveszi feleségül?
2: Hát igen, utána azért... Hát... Gondolom, utána találkoztok, és akkor van egy ilyen kis felkészítő valami, aztán elutaznak valahova. Ugye, Viktor, úgy megy, elutaznak valahova.
3: És akkor eljátszátok, hogy nem tudjátok. De
2: azért, mert régen néztem, de néztem, bevallom, hát néztem, hát nincs ezzel semmi.
3: Jó, viccel.
2: És akkor a végén az van, hogy tudod, az is drámai, mert hogy akkor odáig eljutnak mindenféleképpen, azt hiszem, hogy esküvő legyen, és akkor ott kimondják, igen vagy nem.
3: Aha.
2: Na.
3: Ja,
2: és akkor tudod, mikor azt mondják, mikor ott vagy, és azt mondják, hogy nem, akkor tudod, az szopóka.
3: Igen,
2: akkor,
3: igen.
2: Akkor. Na szóval, hogyha vannak ilyenek, hát ez a nagy ő meg nem, de ezeket igazából kedvet, most megosztanak kedvet, ugye? Nem tudom, mikor, este biztos van, mikor.
3: Ez minden hétköznap, minden hétköznap, ez ha kell, ha nem. Tehát aki nem szereti, azt így nem irigylem, az nem nézi azt a csatornát.
2: Ja, de nekem nincs is, hogy hívják, akkor előfizetésre vijetkod. Ó, most online kell néznem. Valahol biztos lehet nézni.
3: Biztos, hát biztos. Biztos. Nem tudom, nem tudom.
2: Valami online előfizetés.
3: Vannak ilyen csatornáim, az is érdekes, hogy Szerbiában megy ez az Elita, vagy Elite, vagy micsoda. Tudod, ez a
2: hát
3: ez
2: tudom reality, tényleg,
3: de tudod ez a reality.
2: A Zátrugát mindig, tudom.
3: Igen, de most már Elit van, vagy nem is tudom, mi van. Írjátok meg, kedves hallgatók, ti biztos jobban tudják.
2: Írja Andor, igen.
3: Vannak ilyen előfizetések, különféle ilyen kábelszolgáltatók, hogy te megkapod a mit tudom én, 5 csatornát, amint te nézheted folyamatosan ezt. Most nekem ez így történetesen képzeld, hogy van. És így rám is minden csatornán az, hogy ilyen alszanak. Tehát, ha déli 12, akkor is alszanak, ha este 8, akkor is. Igen. Tehát ezért fizet valaki, nézi, hogy ezek alszanak.
2: Hát kézzel mekkora. Kézzel mekkora. De azt akarom mondani, hogy az haláli, mert írja nekünk az Andor, aki különben Andor az, aki az egész grillbetyárok mögött áll, ő, igen, ő igen, az agyának az egésznek, azt mondja, nagy ő, hallgatlak benneteket, azt mondja, tanulok. Idén lehet, hogy így kéne csinálni a grillbetyárok?
3: Hát persze!
2: Elfogadod a... Persze, nem tudom,
3: elfogadod a kolbászom!
2: A vislimet! Hú, ez adnám, ez menne. Igen, ez igen, igen.
3: Gazi. Nem fogadom el! Andor, nem fogadom el!
2: Visszaadom!
3: Visszaadom! A véres hurkát.
2: Apám, hallod, ez halál.
3: Eldobom a steaket. Vagy az lenne, hogy nem egy ilyen színarany steak. Az lehetne.
2: Hát amúgy igen. Amúgy az lehetne.
3: 24 karátos steak.
2: Jaj! Az, hogy a Szebi írtek ők, az, hogy a hazai tévében is megy egy ilyen hasonló brák. Na ne vígjen a neve.
3: Hoppá.
2: Az a borzasztó dolog. Nézed és elvisz a szégyen.
3: Igen. Van egy szekunder szégyen érzed. Azért is, mert te nézed. Meg azért is, mert mások nézik. És nekem mindig az a legzseniálisabb ebben, hogy bármilyen posztot látok a nagyőről a Facebookon, vagy igen, bárhol, tehát ilyet, mint amit most, hogy mit tudom én, Stollandás bevallotta, hogy nem tudom,
2: igen,
3: szereti a
2: mit?
3: Férfiak, vagy nőke, vagy mit, érted? És akkor megnyitod alatta a kommenteket, és mindenki ilyen nagy átélés, hogy igen, Gina érdemelte volna meg. Gina. Igen. És tudod, ezt így elhiszik.
2: Tehát,
3: de az emberek
2: Gina
3: szeretik, az emberek szeretik ezeket a sztorikat, és
2: de
3: az emberek ezeket így nagyon szeretik élni. Tehát, hogy ennek van közönsége.
2: Hát, hogy ne lenne?
3: Full van közönsége, és ezt nézik. Itt van például én, ez még, egyik közönség.
2: Ez még, te különben ez még így, meg így.
3: Én is
2: mindig
3: oda kommentálok.
2: Ez még így poén is, meg mint egy Stolla.
3: A Stolla, igen.
2: Ez az egész ilyen szürreális, de azt akarom mondani, hogy de miért, ha vannak itt olyan műsorok, amit én ott égtem ki, hogy szokták mondani, amikor nézem a listát, hogy az előfizetés, amikor legutóbb ilyen tévét akartam venni, ilyen, aha, csatornákat, igen, mert járna valami kis plusz pénzé, de néztem az extrákat, hogy mi az, amire külön elő lehet fizetni, nem tudom, HBO, aha, mondta, filmek
3: Boszniai
2: vannak,
3: vallási
2: magyar csomag, tudod, aha, mit tudod, 123 dinár, fontos, igen, az összeg, tudod, 123, de így jó, nem tudom, 500, nem.
3: Igen, ez több.
2: Zádruga 890.
3: Persze, hát hogyne, hogyne. Igen.
2: És akkor ez az, amit mesélsz.
3: Nézed, hogy alszanak.
2: Nézed, hogy alszanak.
3: Igen.
2: Havi vagy 900 dingy.
3: Vagy így föltett lábba így ül valahol, és így cigizik. És ezt így nézed, igen, és akkor ott vannak valami konfliktusok, beszélgetnek, veszekednek, kiesnek, beesnek, nem tudom, berúgnak.
2: Írja Tihi azt, hogy vagy egyszer csak hívjátok be a kiala Lordot,
3: hát
2: a grillbetyáromba.
3: Hát lehet, hogy jönne is.
2: Hát úgy lehet.
3: Tudod, hogy ugrana meg a nézettség? Így hopp, és így hopp. Tehát ez az az igazság. És aztán mindenki rólunk írna.
2: Ó, hát igen. Ó, lesz szervező, botrányokban jók vagyunk.
3: Mi? A belig azért... jók vagyunk, hallod, van gyakorlatunk.
2: Te ez a normális kis pannon, aztán itt csak az én nevemhez fűződik két akkora...
3: De csináltál cirkuszon... egyszer telefonodba egy fotót, az azóta, évek óta kering az interneten.
2: Ja jó, hát az igen, az igen. Meg egyszer kicsit túlságosan nyíltan beszéltem a rádióban, akkor a következője életi, Jézus Isten.
3: Arra is vigyázni kell.
2: Hát igen, igen, igen. De hát, micsoda. Csak óvatosan, csak óvatosan. Robi írja, azt mondja.
3: Mit ír a Robi?
2: Volt már ilyen. Micsoda. Ja, hogy volt már. Ja, erre utána.
3: Hát volt.
2: Hát jó van. Ma meghívjuk a Kia Lordot. Meghívjuk?
3: Ha jön.
2: Nem biztos tudom. Eljön. Meg a Stót is.
3: Igen. Együtt.
2: Együtt.
3: Gondolod,
2: együtt
3: jön. Szerintem nem őt fogja választani. Tehát az emberek azt hiszik, hogy majd is így nem. Nem.
2: Aha.
3: Nem, mert biztos valaki, akire senki nem
2: azt
3: volt.
2: Azt Filip, már megint a kolbász téma.
3: Igen, igen.
2: Ez most már összekötődik itt, itt most már mindent megkaptunk, most már a én rólam generált a képet, hogy hogyan állom a kolbászt.
3: Azt láttam, azt láttam, az elég jól sikerült.
2: Amúgy nem lett rossz. Nekem mondja, hanem ott írták, hogy többen, hogy milyen korban van ez. Nem értettem, hogy mi, én sosem figyeltem, nekem az egyik haverom mondta, hogy azt mondta, hogy figyelted a hátteret.
3: Mondom, de mi van a háttérben?
2: Hát mert rámész a háttérben, hogy teljesen mai emberek vannak valami normál piacon. Csak én vagyok elől ilyen középkori feelingbe, érted? Nem is vettem észre különben.
3: Hát te ilyen skanzent üzemeltetsz
2: hát
3: ezt a
2: igen,
3: piacon.
2: Igen, úgyhogy ez van. Na Zoli, hát most korán reggel beszéltél, hát ebből látszik, hogy én is egy trash ember vagyok a szívem mélyén, mert korán reggel beszéltél itt őszintén a fine diningról, és az nem fogott meg.
3: Nem.
2: A nagy ő...
3: Hát az nem fogott meg
2: téged. Ez meg
3: nem vagy elég éhes.
2: Én szerintem nem vagyok elég kifinomult. Én most jövök rá, egy trash, szívem mélyén trash vagyok.
3: Így kell ellensúlyozni. Látod, reggel beszélgetünk a fine diningről, most meg a...
2: Ki arra a Lordról?
3: Tehát, hogy ez itt valahogy így áll össze.
2: Azt a mindén. Emberek. You see?

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.

0: Pannon reggeli. Jogában áll hallgatni.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Van egy ilyen sztori. Többféle sztori van, de ugye egy bankrablásos sztori.
3: Jó, ez jó sztori.
2: Kamu bankrablás.
3: Erről beszélgetünk.
2: Igen. Egy kamu bankrablás. Egy fickó annyira összeveszett a feleségével Amerikában, hogy a szeme láttára így megírt egy cetlit, amin az van rajta, hogy nálam pénz van, fegyverem van, adjon pénzt. Aha. És mondta, hogy én most te szemtelen, te nem tudok veled együtt élni, én most elmegyek, és inkább börtönbe megyek. Aha. És elment a bankba, átrúztatta ezt a pénzt, adtak neki nem egész 3000 dollárt.
3: Papírt.
2: Cserébe kapott nem egész 3000 dollár pénzt. Aha. Megfogta, leült, és megvárta a rendőröket, hogy igen, vigyetek börtönbe, mert én nem akarok otthon élni. A történet vége az, hogy házi őrizetet kapott.
3: Itt van! Börtön!
2: Igen. Tudod, hogy mondták, tudod, vannak ezek a tipikus kárőrvendő emberek, ők mondják ilyen, hogy cumi! Csak így mutatják.
3: Igen, ez a cumi!
2: Miről ezeket az embereket, akik örülnek, mikor valakinek tudod, nem jó, akkor így, de jó!
3: Ő megmondta!
2: Na mindegy, szóval tudod, mindenkinek van egy ilyen ismerős, aki mindenkinek kárőrvendő, tudod.
3: Persze, persze.
2: Na mindegy, és akkor az a lényeg, hogy persze ez nagyon komoly. Azok igen. De hogy nagyon komoly, hogy mi jutott te ide. Mert hogy így a rendőrök is mondták, hogy áj, de itt valami nem stimmel.
3: Úgyhogy Lawrence John Ripple. Igen.
2: Igen. És akkor utána az van, hogy amikor bíróságra került az ügy, akkor a bíró, a bankigazgató, az alkalmazottak, és mindenki arra jutott, hogy ez az ember igazából nem akart rabolni, ez egy segélykiáltás volt, ebben az embernek kezelés kell.
3: Persze, persze.
2: Mert hogy ő rosszul van, meg depressziós, meg stb.
3: Négyszeres bypasszal műtötték. Szóval, tehát ugye végtelenül súlyosan alázuhant a depresszióba. Ripple.
2: És az a lényeg, hogy arra vannak kényszerítve, hogy most otthon éljenek, ugye, hogy házi őrizetben van, és hogy terápiára kell, hogy járjanak. Mind a ketten. Aha, az asszony is, nem csak
3: igen.
2: Mind a ketten. Úgyhogy ez most így alakult
3: minden
2: ki.
3: Minden jó, ha a vége jó.
2: Hát igen.
3: A Ripple az meg így...
2: Lehet, hogy különben életünkben először volt olyan, hogy valakinek az a reakciója, hogy hölgyem és uraim, az ítélet, meghoztuk az ítélet, álljanak, felkérem, és akkor Mr. Ripple úgy adottunk, hogy ön nem küldjük börtönbe, és így...
3: igen.
2: Összeomlott így lelkileg. Lelkileg összeomlott. De hallottam, igen.
3: Van az a Monty Python jelenet, amikor a tömeggyilkos tárgyalás zajlik, és akkor végül annyira szimpatikus a tömeggyilkos, hogy végén meg így, akkor mondjam, na jó, élet, vagy mit, hát most, hogy 20 év, hát ne legyen már ilyen bíró, hát adjon legalább 25-et, legalább 30-et, és akkor jó van, na akkor legyen 15, és akkor mindenki tapsolna, annyira szimpatikus lesz a gyilkos. Mert hogy tud győzögetni, mindenkinek megköszönni a rendőröknek, hogy ilyen szakszerűen elfogták, megköszönni az ügyvédnek, meg az ügyésznek, hogy ilyen gyönyörűen kezelték az ügyet.
2: Igen,
3: a bírónak az álhatatos munkáját, mindenkinek is, hogy mindenki, hát jó van, nem kell, nagyon kedves, az a végén így, na jó, legyen életfogytiglan, de felfüggesztve, és hogy mindenki tapsol.
2: Ugyan már, igen, mennyire ültek. Kicsesztem magam, annyira ütöttem a kezem, hogy tiszta piros lett a kezem.
3: Szoktam én is. Én néha kipukkasztok egy levelet itt az öklömön.
2: Igen.
3: Tudod, az a pac,
2: kipukkasztok.
3: És utána valami kiütések jönnek ki a kezemben, nem is Isten. Mindig ilyen pöttyös lesz a kiütések.
2: Család tette oda.
3: Nem, csak valami mit, galagonya leve, nem tudom, minden, amit épp leszakítok a fáját.
2: Tényleg abszolút, de jó, hogy már évek óta nem léptem csalámba. De olyan jó az, amikor a csalámba lépsz.
3: Főleg, ha csalámba pisilsz.
2: Az nem baj. De mondjuk, ha véletlenül elbotlasz, és úgy rá úgy...
3: Miközben pisilsz, igen.
2: Hát igen, az mondjuk kellemetlen tud lenni. Igen, de hát mondjuk ez nem is történik meg, mi történik.
3: Szegény
2: meg
3: ember, ez most hazament.
2: De valakivel biztos megtörtént. Micsoda?
3: Ez a sztori, nem tudom, hogy most... Tehát ez mikor történt, ez a sztori. Nem
2: időben?
3: Most, időben. Fene
2: teljesen mindegy.
3: Jó, egyébként teljesen mindegy.
2: Hallottam egy ilyen sztorit, de szerintem ez nem igaz. Nem tudom, Horgoson valaha volt bank. Ez a nagy kérdésem. Mert ez egy időben keringett egy ilyen sztori, hogy elment egy fickó bankot rabolni, ami szürreális volt, hogy elment bankot rabolni, aha, Horgoson, ájde, ilyen minibicillivel, hogy így adtad, nem ilyen autóval.
3: Ez ami... igen, tipikus, hogy a bankos meg így, Jóska, te vagy az.
2: Igen, pici helyen. Nem tudom, azért egy jó ideje különben, amúgy a pici helyekről kivonták az ilyen, nem hogy a bankokat, de sokszor még az automatákat, és az ATM-eket is kiveszik. Uh-huh. Szóval, hogy nem tudom elkezdeni, hogy volt Horgoson bank, De hát lehető volt? Nem tudom. Lehető volt ilyen történet.
3: Hát ha horgosi, régi horgosiak hallgatnak bennünk, akkor írják meg.
2: Igen.
3: És akkor
2: de azt tetszik, hogy tényleg elmész így bankot rabolni, mint mini biciklivel, mondjuk az itt tök jó.
3: Igen, nem, nem kell messze menned.
2: Jó ötletek azért ezek. Tudod, és akkor csak hazamész, tudod, ott laksz a bank mellett, átmész gyalog. Nem, őrület különben tényleg, hogy egyes helyeken mi van.
3: Ja, vannak, ilyen, vannak ilyen szituációk, amikor tényleg megbomlik az elméjük, és akkor elmennek bankot rabolni, így ilyen őrült módon. Igen, ez hát egyébként a... viszonylag gyakori. Amerikában egyébként szerintem nagyon-nagyon gyakori. És ők már, tehát ott már biztos, hogy vannak olyan protokollok ilyen helyzetekre, és pontosan tudják, hogy mit kell csinálni, vagy hogy kell csinálni. Tehát ez, nem, ez most nekünk olyan furcsa.
2: Azt mondja Attila különben, hát ez szerintem simán lehető volt bank, mert még régen még kispiacon is volt bank.
3: Na, wow. Hát a híres kispiaci bank, azt mindenki
2: a
3: emlékszik.
2: A kispiaci bank, képzeld el. Nem, de azon gondolkozom,
3: hogy ezek a bankokat, mint a régi, ezek a western filmekben, hogy jöntöd írjakint, hogy bank, igen. És akkor hogy bemész.
2: Haja, kocsma mellett.
3: Kocsma mellett.
2: Úgy. Ott volt a bank. Ezekről ugye, amióta ilyen biztonsági kamerák vannak, rengeteg féle ilyen betörést lehet végigkövetni. Kettőt láttam, ami nagyon tetszett, hogy nyilván ezek amerikai történetek. Az egyik az, hogy egy fickó be akar törni a benzinkútra.
3: Beszélünk a betörésekről egyébként.
2: A benzinkútra úgy... Hogy így valami téglát fogott, és így nekivágta az ablaknak, de az meg így lepattant a tégle, ping. És 3-4-4 nekivágta, nem? 3-4 nekivágta, és látta, hogy ehhez nincs többet kedve. És elment. Igen. Az egyik.
3: Erre nem számított.
2: Nem, a másik, ami nagyon tetszik, és tényleg ezzel le is zárom ezt a részt, csak a másik, ami nagyon tetszik, az pedig egy fickó, amikor bement egy kis boltba, pici kis boltba. Bement, és így mondta, nem tudom, itt a pénz, és ilyen érdekes, hogy hátam mögötti anyuka a kisgyerekkel, hogy kioson. És ez és nagyon ügyes módon valahogy az, aki pedig a pultban volt, vagy kiment, hogy adjon neki valami, az utolsó pedig kiugrott, és becsukta az ajtót.
3: Ja, és bezárták.
2: És bezárt, és a fickó rájött, hogy nem tud kimenni, és próbált így lőni, meg minden, és látta, hogy nem, ez golyóálló az egész, és be van zárva, és így látod, az a momentum volt, amikor összerogyott, mert tudta, hogy ő most egy kalitkával van, jön a rendőrség, és akkor, ez katasztrófa, tényleg szegény mindenre számít, csak arra, hogy őt fogják bezárni.
3: Igen,
2: tényleg. Katasztrófa, szörnyű.
3: A fagyi visszanyalt.
2: Hát visszanyalt, ez most nagyon visszanyalt a fagyi, de hát vannak ilyen, van ilyen szörnyű
3: csúgya dolgok. Hát ez a szerencsétlen ember meg így otthon él végül.
2: Igen.
3: De mondtam, hogy mondta a feleségem is, hogy tudod, drágám, hogy ugye te is örülsz, hogy visszajöhettél hozzám.
2: Fú, de most képzel azt, hogy annyira, de én nem tudom, hogy létezik, hát létezik biztos, hogy annyira ki vagy már, és annyira nem tud elviselni az asszonyt, hogy akkor inkább elmész és kirabolsz valamit, és utána azt mondják, hogy most
3: de akkor... Ez akkor is Hollywood-i ez a történet. Ez egy ilyen Woody Allen filmnek a forgatókönyve ez egyébként. Ilyen bankrablós Woody Allen film egyébként létezik, a Süti nem süti, az nagyon jó sztori. Ezt ismered? Meséltem már.
2: Én erről hallottam, de én ezt nem láttam.
3: Hát amikor ki akarnak rabolni egy bankot, és akkor mellette lévő üzlethelyiséget kibérni. Mm-hmm. És akkor éjszakánként, vagy napközben az a kamu, hogy sütit árulnak.
2: Igen.
3: Éjszaka meg ássák az alagutat a bank.
2: Fogadjuk, hogy Woody Allent ismerve az, hogy még annyira megy a
3: bóta. Igen, ugye, és ugye? Annyira beindul a süti, hogy meggazdagodnak a
2: sütét.
3: A feleségére.
2: Gondoltam.
3: A végén már arról szól, a film második része már arról szól, hogy ezt az egzisztenciális válságot, amit a gazdagság jelent, ezt hogyan tudják feldolgozni. De az első fel az meg arról, hogy meggazdagodtak a feleséges.
2: Na, hát különben Zoli írtek ők, azt mondja, igen, azt mondja, volt horgos, ráadásul a vajdasági bank, ami ugye ma már nem létezik.
3: Aha. Vojvodjanska.
2: Ó, szóval ilyen volt, hogy hihetetlen. Na, hát ez jó.
3: Kár nem volt ilyen jugoszláv bank, és így, jasszom, jugoszláv.
2: Na, képzeld. Na, de azt akarom mondani, hogy sok ember van, és ez egy nagyon érdekes, Remény Rabjai azért ez jó bemutatja ezt a jelenetet, hogy mi van akkor, amikor mikor szabadulsz. Igen. Hosszú idő után. Ugye abban a filmben mutatták
3: be... Intézményfüggőségben vagy.
2: Hát, meg a másik az az, hogy, van, amikor 20-30-40 évet vagy börtönben, és kijössz, akkor egy másik világba jössz ki. Ugye van ez a program, amivel megpróbálnak visszaállítani.
3: Igen, tudod, ma már ilyen programok léteznek, igen. Abban az időben nem léteztek, ami abban.
2: Hát abban az időben nagyon gyengén volt, meg főleg csak annyi volt, hogy valami kis himi-humi munkád volt, és akkor tudod, nem is értett, hogy mit kell csinálni. És hát nem csodálkozom az, hogy sok mindenki azt mondja, hogy akkor elkövetek valamit, és akkor menjek vissza.
3: Igen. Abszolút. Ez biztos, hogy megtörtént.
2: Ez tudja, hogy van. Úgy, szerencsére mi ebben nem vagyunk benne. Úgy,
3: hát hál' Istennek, mi nem tudjuk, hogy ez hogy filmekből, meg, de... filmekből tudunk.
2: Hát mi a filmekből táplálkozunk, amik különben rájöttünk, az is, hogy ez abszolút nem így van. Azok a nagyon komoly börtönök, amik olyanok, mint a filmekben. Vannak igen. Laza börtönök is, nem csak olyanok.
3: Hát igen,
2: meg tudjuk, hogy ez hogy
3: filmekből, meg, de... filmekből tudunk.
2: Hát mi a filmekből táplálkozunk, amik különben rájöttünk, az is, hogy ez abszolút nem így van. Azok a nagyon komoly börtönök, amik olyanok, mint a filmekben. Vannak laza börtönök is, nem csak olyanok.
3: Hát igen, meg olyanok az zárnak, akik nem ilyen köztörvényes súlyos dolgokat követtek
2: hát
3: el.
2: Hát persze. Vannak ilyen, vannak,

0: jelenet volt, amikor nem is tudom, hogy egy ez bank, vagy egy ilyen valami takarékszövetkezet, vagy mi volt ez itt? Valami volt a város központba, amit újra voltak kibit valamit, hozták a pénzt. Te emlékszel erre?
1: Nem.
0: Hozták a pénzt, az egész kamerával fel van véve, hozták a pénzt, egy valaki vagy kettő, kiugrott egy autó, pa, beszették a lóvét, minden bedobták a kocsiba, elmentek, soha nem találták meg őket. Úgyhogy nagyon durva volt ez. El is tudom mondani, hát különben a mi ezt úgy hívjuk, hogy ugye ma már nem létezik, de mi a Borov utcának hívjuk, igen. Ez ott történt.
1: Igen. Nektek de mikor történt ez?
0: Ezt lehoztuk mi is. Hát ez szerintem 3-4-5
1: éve. Ja, emlékszem rá, akkor már tudod, azt hiszem, hogy egy régebbi sztorira gondolsz, emlékszem erre.
0: Tudod, csak aztán elhallgatott róla mindenki, és soha nem derült, hogy el lettek kapva, vagy nem.
1: Hát nem mindig derül ez ki, mert mi nem mindig mondják el, hogy megkapják, igen. Hogy elkapják őket, persze.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.

0: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták, Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Műsorajánló.
3: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
4: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
2: 8 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55-ös. Számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: ismerve, nem felrázva. A Nespresso.
1: 8-17 perc van, és valaki azt mondja nekem korán reggel, írja itt, hogy gyere Zeci, gyere már, várulj. Honnan tudjátok, hogy én vagyok? Viktor, te beszéltél a rádióban, vagy mi történik? Itt van velem különben Nagy Viktor, és nyilván majd mi ketten nyomjuk itt nektek ezt a mai műsort. Különben ez tényleg laza lesz, de lesznek benne érdekességek. Többek között megtudhatjátok majd az alpolgármestertől, hogy mi történik a Majsait környékén, mert azért felmerült egy pár kérdés az utóbbi időben. Meg a környező utcákról is beszélgetünk, amik ott vannak azon a környéken. Végigjártuk őket különben, megnéztük. Tényleg érdekes az állapot, és hogy mi lesz ennek a vége. Meg egy nagyon érdekes történet van, ugye Szügyi Rezső, aki ugye egy nagyon ismert ingatlan közvetítő, ő egy érdekes hobbiról fog beszélni, ami különben abszolút az ingatlanokhoz kötődik, csak egy olyan dologról, amiről még eddig különben soha nem mesélt, amiről mi mindjárt így gondolkoztunk már, de sosem mertük meglépni. Igazából ez a mobil házak, a konténerházak és az előre legyártott házaknak így a világa, ami nagyon érdekes, nagyon-nagyon-nagyon érdekes, már csak jogilag is, hogy akkor most ezt én be tudom jegyeztetni, nem tudom bejegyeztetni, van rá hitel, nincs rá hitel, jó-e, nem jó-e. Én őszintén megmondom, hogy én azt gondoltam, hogy soha életemben nem voltam például montásházban, és aztán kiderült, hogy az egyik ismerősöm, akihez járok évek óta, hogy az az. Hát nézzétek, nekem nem tűnt fel, szóval akkor nem úgy tetszik, hogy nem olyan, mint én őszintén bevallom, mindig azt hittem, hogy az, amin a papírház lenne, de hát rohadtul nem. Különben abszolút nem, úgyhogy már ez se olyan, mint gondolom 50 évvel ezelőtt, vagy valami. Na mindegy, szóval hát ezzel kell számolni. Írja nekünk a hallgató, hogy szombaton a Sári mondta, hogy te leszel hétfő. És ezt megjegyezted? Tehát le a kalappa, tényleg milyen hallgatóink vannak, ez őrület. Ilyeneket megjegyeznek. Úgyhogy na, információk, érdekességek, tudjátok, ahogy az lenni szokott itt a 91,5-ön.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor?
8: Ma hozzák a 7 napot.
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: Programajánló.
11: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
12: hellovajdaság.com
13: Média támogató a Pannon RTV.

0: Panna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Nos, Alexander Zverev nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesének döntőjét, ugye az US Openról van szó. A világ a ranglista második helyén álló német teniszező 4 szetben 6-3, 7-6, 5-7, 6-2-re győzte le az amerikai Ben Shelton New Yorkban. A mérkőzés amúgy 3 óra 36 percig tartott. Zverev az első két játszmát megnyerte, Shelton azonban a harmadik szetben szépített. A német teniszező a negyedik játszmában ismét fölénybe került, és két break-kel biztosította be a győzelmét. Zverev pályafutása második Grand Slam trófeáját szerezte meg, miután idén a Roland Garroson is diadalmaskodott. Ez volt összességében a 26. ATP torna győzelme. A US Open férfi döntőjének főbírója a szerbiai Marijana Vejović volt. Bye.

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma könnyek.

A Pannon Press Szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Donald Trump amerikai elnök arra utalt, hogy az Egyesült Államok az Iránnal folytatott háború után akár az országban is maradhatna és megtarthatná az olajat. A Venezuelával kötött megállapodáshoz hasonlóan számolt be róla Reuters. Trump írországi látogatása során ismét arról beszélt, hogy várakozásai szerint az Iránnal folytatott háború még idén véget érhet. A Reuters szerint erre akár közvetlenül a novemberi amerikai félidős választások után is sor kerülhet. Az amerikai elnök az Irish Open golf bajnokságon azt is mondta, hogy a háború lezárását követően az üzemanyag ára drasztikusan csökkenhet.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium.

0: Prémium, Szabadka. Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a fontanát.
1: 9 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért Címgáz.

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: Reklám.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereal-tól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
5: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!

0: Pannonrádió Lifestyle magazinja. Pannonpresszó.
1: 9:17 van, nem tudom, tudtátok, de Andrea Kimi Antonelli győzelmével zárult a Forma 1-es spanyol nagydíj a vadonatúj madridi pályán. A Mercedes olasz versenyzője a második helyről rajtolt, és a futam során végig harcban volt az élmezőnnyel. A verseny elején Antonelli többször is támadta a pole pozícióból induló Lando Norris-t, ám egy alkalommal Max Verstappen is megelőzte. A Red Bull holland pilótáját később azonban visszarendelte a csapat, miután szabálytalanul előzte meg Lewis Hamiltont. A brit versenyző számára ezután fékhiba miatt véget ért a futam a verseny közepén. Charles Leclerc... Tudjátok azt a videót, amikor a kisgyerek üvölti, hogy Leclerc? Nem, megvan az nektek? Halál különben, bocsánat. És akkor mindig belezavarodok a nevébe. Szóval a verseny közepén Leclerc állt az ére, de a Ferrari késői kerékcseréje után Antonelli visszavette a vezetést. A hajrában a Mercedes pilótája már nem engedte ki a kezéből az első helyet, és végül közel 4,5 másodperces előnnyel győzött a második Verstappen, a harmadik Lando Norris lett. Antonelli ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki összetettben, ahol már 81 ponttal vezet csapattársa Russell előtt.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól.
1: Nos, 9:32 perc van, elég nyavajgós, ilyen esős időnk van ma, sajnos, hát vagy nem tudom, végül is nem sajnos, hadd essen. 16 fok van jelen pillanatban Szabadkán, 19-20-ig fog emelkedni a mai napon, szóval olyan nagyon őrületesen meleg nem lesz. Holnap lesz egy kis felmelegedés, de alapvetően egész héten itt leszünk ilyen 20 és 26 fok között, ami amúgy különben megváltás, bár nekem fura ez, hogy nincs az átmenet, tehát hol van az olyan 26-30 fokos szép idő, hát nem az járna nekünk most egy ilyen 40 pluszos nyár után szerintem, de egy novemberig legalább, de hát ez kéne, hogy legyen az ajándékunk, amiatt, hogy elviseltük ezt az őrült meleget, na mindegy, hát úgy látszik, hogy nem így működik a világ. Nézzük, hol vannak rendőrök, állítólag a Nagypostánál ott vannak a rendőrök, és azt is mondják, hogy a tűzoltóknál, valamint az Ivan Goran Kovács iskolánál, ami gyanús, hogy az szintén ott van a tűzoltóknál, az Ivan Goran Kovács, nem tudom, lényegtelen. Szóval kint vannak a rendőrök, ez biztos, nézzük, hogy mi újság a határon. A Border Watcher applikáció szerint, hogy a Szerbiából Magyarországra akarunk menni, akkor alapvetően jó a helyzet. Kivéve Horgos 2-2-n tipik, ugye, ott valami mindig történik, mert hogy ott 55 perc a várakozás, hogy átjussanak szegény emberek tényleg Szerbiából Magyarországra. Befelé sima az ügy, nyugodtan lehet jönni, nem kell várakozni, úgyhogy röviden ennyi.

A Pannon Pressót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: Figyeljétek ezt! Mark Carney, kanadai miniszterelnök európai vezetőkkel tárgyal arról, hogy Kanada milyen formában integrálódhatna szorosabban az Európai Unió rendszerébe, anélkül, hogy teljes jogú taggá válna, írja a Reuters, a The Wall Street Journal értesüléseire hivatkozva. A felvetés szerint egy új társultagsági státuszt hoznának létre Kanada számára, bár ilyen kategória jelenleg nincs az Európai Unióban. Az is felmerült, hogy ha kanadaiak könnyebben, akár vízummentesen élhessenek és dolgozhassanak az uniós tagállamokban akár. A kezdeményezés hátterében részben az Ottawa és Washington közötti kereskedelmi konfliktus, valamint az amerikai vámintézkedések állnak. Kanada ezért igyekszik diverzifikálni gazdasági kapcsolatait és erősíteni európai együttműködését. A társult tagság egyedül csak elképzelés és nem jelent uniós csatlakozási folyamatot, ez fontos.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: 10 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Ma fizetik ki az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. A juttatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 000, 27 500 vagy 35 000 dinár. Azok, akiknek a juttatás a

0: Kevesebb, mint 31.092 dinár, 35.000 dinárt kapnak. A 31.092 és 56.851 dinár közötti nyugdíjjal rendelkezőknek 27.500 dinárt utalnak. Az ennél magasabb nyugdíjat kapók egyszeri 20.000 dináros támogatásban részesülnek. Minden nyugdíjas szeptember 22-e és 25-e között további 6.000 dináros támogatást is kap az állami részvény alapból. Erre nem kell külön jelentkezni. Az intézkedés mintegy 1.663.000 nyugdíjast érint, és a teljes elkülönített összeg 377,2 millió euró. December 1-től 7,5%-kal emelkednek a nyugdíjak Szerbiában. A növelést a svájci formula alapján határozták meg, amely figyelembe veszi az infláció és az átlagbér nagyságát. Az átlag nyugdíj így a jelenlegi 486 euróról mintegy 520 euróra nő. Azt szeretnék, ha az átlag nyugdíj hosszabb távon elérni a 650 eurót. Ugyancsak december 1-től 8%-kal emelkedik a közszférában dolgozók bére, míg a szociális védelem területén dolgozók 12%-os emelésre számíthatnak.
1: Választások 2026.
0: Főzőversennyel, gyermekprogramokkal és színes művelődési műsorral ünnepelték a falunapot Oromhegyesen. Az egésznapos rendezvénynek idén is a faluház és annak környéke adott otthont, ahol kicsik és nagyok egyaránt tartalmas programokkal kapcsolódhattak ki, miközben a közösség együtt ünnepelte a falu összetartozását. A délutáni ünnepi műsor vendége volt dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is. Az eseményen elhangzott, hogy a helyi iskola több mint 500.000 dinár értékű új szereléssel gazdagodott tartományi forrásból, a VMS közbenjárásának köszönhetően. A falunap ugyanakkor nem csak a közös ünneplésről, hanem a közösség megbecsüléséről is szólt. Az ünnepség keretében köszöntötték Oromhegyes legfiatalabb és legidősebb lakóit, valamint azt a házaspárt is, amely a leghosszabb ideje él házasságban.
1: Választások 2026.
2: Sport.
0: Alexander Zverev nyerte az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesének döntőjét. A világranglista második helyén álló német teniszező 4 szettben 6-3, 7-6, 5-7, 6-2-re győzte le az amerikai Ben Sheltont New Yorkban. Zverev pályafutása második Grand Slam trófeáját szerezte meg, miután idén a Roland Garroson is diadalmaskodott. Ez volt összességében a 26. ATP torna győzelme.
2: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 16 fok van. Ma felhős lesz az ég, csapadék is lehetséges, legfeljebb 22 fokra számíthatunk.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
2: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
4: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
5: Média támogató a Pannon RTV.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: 91.5. A jó választás.
1: Csűha, mi történt? Rémálommal vált az út a Turkish Airlines Isztambulból Tunéziába tartó járatának utasai számára. A viharba került repülőgépet olyan erős turbulencia rázta meg, hogy az utasok előre zuhantak, többen pedig sikoltozni kezdtek, egyikük videóra is vette a félelmetes pillanatokat. Hát nézzétek, különben ezen gondolkoztam, és nem tudom, Viktor, te szoktál repülni, vagy repültél-e már életedben, mert én őszintén én félek attól. Én még nem kerültem turbulenciába, félek tőle, mert hogy emíj nekem elég nagy bajom a repülőn a hangok. Nem tudom, de ezzel szenvedsz-e, Viktor, a hangokkal. El tudom nektek mondani, különben egy sok felé ültem, általában a szárny magasságában ülök, és akkor ott békesség van, hogyha lehet, de ültem, múltkor lemondták a járatot, és utána át kellett raknunk, és végül a legutolsó sorban a farok részbe tudtam ülni. Utolsó sor. Ott úgy fütyül a repülőgép, emberek, mint hogyha nyitva lenne egy picit az ablak. De egy repülőgépen nincs picit nyitva az ablak. Akkor trippelsz, hogy vajon szelel a repülőgép? Leszakad a farka? Hát nem szakad le nyilván. Akkor próbálok, hogy ülni. Tehát ugye hátul még az ülés is van 90 fokos, akkor érted, mondom magamnak, hogy aludj már, ez anyád, úristen, de nem bírsz aludni, mert na minden, jó, oké, szóval akkor ez megvan. Akkor utána a másik, ami külön izgalmas, fel meg a leszállása, repülőgép szárnya előtt. Nem tudom, Viktor, neked ez megvan-e. És akkor például emlékszem, Laudával repültünk, megyünk föl, és így megy a hang, és egyszer csak így ilyen hang, mondom, nézek az a csőre, oda meg fog halni, azt mondja, hát nem, de lehet. Úgyhogy na, ezek után még jön a turbulencia, hát azt az idegrendszerem az nehezen bírna elviselni, de hát jó van. Na mindegy, visszatérve, mi történt? Ugye megrázó videó készült egy olyan repülőútról, amit az utasok alig a felejtenek el egyhamar, hát én is nehezen felejteném el. Felvételen jó hallható, hogy a fedélzeten többen sikoltani kezdenek, miközben a repülőgépet heves turbulencia rázza meg. A Turkish Airlines Isztambulból Tunézia felé tartó járat a szeptember 10-én került viharba. A gépet már korábban is át kellett irányítani, majd a rossz idő miatt három alkalommal is körözött a repülőtér felett, mielőtt leszállt volna. Ja, ez a külön sztori, amikor a repülőgép majdnem oldalra áll, úgy száll, az utolsó pillanatban folytja rá az orrát. Őrület. Írja itt valaki, promaja volt, Zeci, biztos a repülőgép. Az promaja, igen. Az egyik utas elővette a telefonját, és rögzíteni kezdte a történteket, mert amikor jön a világ vége, akkor mit csinálsz, fölveszed, nem? De hát ez teljesen egyértelmű. Imádom azokat a felvételeket, és én ezt valamelyik nap kapcsoltam. Viktor, láttál a felvételeket, amikor a gyerek, nem tudom, így a mászik valami, és akkor leesik, meg nem tudom, csak hogy ez mind ugye föl van, és gondolkozok, hogy hát de várját, az anyja veszi föl, vagy az apja, hogy még azt végignézni, érted? Vagy hogy? Nem értem, na mindegy. Oké, szóval a rémisztő percek ellenére a gép végül biztonságosan földet ért, ez a lényeg. A leszállás után az utasok között egészen különböző reakciók születtek. Az egyik nő megkönnyebbülésében tapsolni kezdett, még egy másik utas zokogva próbálta feldolgozni az átélt élményt. Hát igen, de különben tudjátok, hogy ezért van, nekem van egy barátom, aki sokat utazik, ő mondta, hogy sokat volt turbulencia, ami már megszokta. Ezért szoktak szólni, különben, hogy kösd le magad. Amúgy tényleg, nem hülyeség. És akkor, mert hogy amúgy tényleg bebírod verni a fejed, meg minden történet, ott katasztrófa, úgyhogy akkor be kell kötni magunkat, és kész. Na mindegy, hát ilyen ez a repülés.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól, és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.rs 069 123 35 15
5: Programajánló.
6: Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoraduóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
7: Média támogató a Pannon RTV.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: Na hát is szörnyű rémálom vált valóvá. Szörnyű. Egy 15 éves fiút sikerült megmenteni végül, miután két napon keresztül sodródott a nyílt tengeren víz és élelem nélkül. Ez azért milyen jó lehet úgy, mikor így, nem tudom, jártak-e már úgy, nem sokszor, hogy körbenézel, mondjuk hajóval mész valahol, és sehol nincs part. Hát azért az szexi. Én ezért nem értem azokat az embereket, nekem is van egy nagyon jó barátok, aki folyamatosan megy ilyen, erre az ilyen cruise shipre, és akkor tudjátok, kimentek. Tudjátok, hogy este milyen sötét a tenger? Amikor rajta vagy? Hát az nem játék. Tudjátok, hogy fúj a szél? Tisztában vagytok vele? Haláli, hát ez nem ilyen kis... Jó, nappal különben gyönyörű, meg minden, de azért az egy... És akkor most kézzed rá, de... és akkor az még jó, mert rajta vagy egy hajón. De mikor érted, kapaszkodsz egy darab fába, ez én még végig azon trippelnék, hogy jön a cápa alulról, nem? De hát hogy azért... Jézus Isten! Na mindegy, figyeljétek, mi történt. Derek Parker még szeptember elején indult halászni bátyjával és unokatestvérével, amikor a hajójuk felborult. Egyedül ő élte túl a balesetet, hát már ez maga tragédia. A felborult hajóján sodródva találta meg a parti őrség helikopterének legénysége. Ezután egy közeli halászhajó kimentette a vízből, a fiú a 10 fokos tengerben, kapaszkodtuk, 10 fokos tengerben két napon keresztül a hajójába kapaszkodott, amikor megtalálták a kihűlés jelei, nyilván már keményen mutatkoztak rajta. A fiú a 800 fős Savunga nevű faluban él, ahol a helyi boltokban időnként nem lehet húst kapni, ezért jártak ki halászni a tengerre. A zsákmányból a család és a falu többi lakosa is részesült. Édesanyja azt nyilatkozta, hogy a fia otthon lábadozik, és azt a két napot, amit a tengeren töltött, végig imádkozta. Hát nem tudom, hogy belegondolok, hogy már az eleve ott tényleg ott kapaszkodsz, utána jön az éjszaka, alig bárhat, hogy reggel legyen, imádkozol, este nem tudom, hogy mennyire nyugodt az a tenger, vannak-e hangok, nem tudom, hát ilyen bálna hangok, képzeljétek el. Na mindegy, nem spillázom ezt túl, de azért az elég elképesztő. Hát gratulálunk, hogy túlélte, le akarja, nem biztos, hogy túléltem volna.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.
1: Hi, this is Calvin Harris. You will be up to break me down. And you're listening to my station.
2: A Panorádióban.
0: A

0: Reklám.
1: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: 11 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Orosz Ildikó. Ma fizették ki az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. A juttatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 ezer, 27 és fél ezer vagy 35 ezer dinár. Minden nyugdíjas szeptember 22-e és 25-e között további 6 ezer dináros támogatást is kap az állami részvényalapból. Erre nem kell külön jelentkezni. Az intézkedés mintegy 1 millió 663 ezer nyugdíjast érint. Jövő márciustól újraindulhat a kötelező sorkatonai szolgálat, közölte Alekszandr Vučić szerb elnök. Szerinte az állam, a Védelmi Minisztérium és a szerb katonaság is felkészült a szolgálat újbóli bevezetésére. A kötelező szolgálat 75 napig tart majd. Az elnök úgy fogalmazott, hogy bár ez viszonylag rövid időszak, a fiatalok számára fontos lehet a felelősségvállalás, a komolyság és az elkötelezettség erősítésében. A kötelező sorkatonaság visszaállítása a határmenti települések fejlődéséhez is hozzájárulhat, mondta Vučić. Példaként Pirotot, Pribojt és

0: Dombort említette, ahol szerinte a laktanyák működése gazdasági szempontból is jelentős lehet. Újabb Lidl üzlet nyílik Szabadkán. Szeptember 24-én csütörtökön nyitja meg kapuit a város harmadik üzlete. A megnyitót már óriás plakátokon is hirdetik, az üzletben pedig hamarosan megkezdődik az áru feltöltése. Az új áruház a Zombori úton, az Úcska piac közelében, a korábbi Slavica gyár területén kapott helyet. A beruházás tavaly kezdődött, a telken álló régi épületeket teljesen lebontották. Az üzlet mellett egy nagy parkolót és jelentős zöld felületet is kialakítottak. A Lidl Szerbia egyelőre nem közölte hivatalosan a megnyitó pontos időpontját, de várhatóan a reggeli órákban fogadja majd az első vásárlókat. Az új üzlet nyitvatartása a többi szabadkai Lidlhöz hasonlóan alakul. Hétköznapokon reggel 7:30-tól este 9-ig, vasárnap pedig reggel 8-tól este 9-ig várják a vásárlókat.
1: Választások 2026.
0: Ma kezdte meg a köztársasági jelöltlista állításához szükséges támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Szövetség. A párt 28 önkormányzat 62 településén 64 helyszínen várja a lakosokat az aláírás gyűjtésre. Szabadkán más helyi közösségek mellett a VMS székházában 19 óráig van lehetőség támogatni a pártot. A támogatáshoz csak érvényes szerbiai személyigazolvány szükséges. A kisebbségi listák legalább 5000 támogatói aláírással tudnak részt venni a köztársasági parlamenti választáson. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke arra kér mindenkit, hogy támogassák a voksoláson való indulásukat. Hangsúlyozta, bárhol alá lehet írni, nem kötelező ezt saját lakhelyükön megtenni az embereknek. Amennyiben ma összegyűlik a szükséges támogatói aláírás, a VMS holnap átadja a listáját a köztársasági választási bizottságnak Belgrádban.
1: Választások 2026.
2: Sport.
0: Andrea Kimi Antonelli győzelmével zárult tegnap a Forma 1-es spanyol nagydíja a vadonatúj madridi pályán. A Mercedes olasz versenyzője a második helyről rajtolt, és a futam során végig harcban volt az élmezőnnyel. A verseny elején Antonelli többször is támadta a pole pozícióból induló Lando Norrist, ám egy alkalommal Max Verstappen is megelőzte. A Red Bull holland pilótáját később azonban visszarendelte a csapata, miután szabálytalanul előzte meg Lewis Hamiltont. A brit versenyző számára ezután fékhiba miatt véget ért a futam. A verseny közepén Charles Leclerc állt az élre, de a Ferrari késői kerékcseréje után Antonelli visszavette a vezetést. A hajrában a Mercedes pilótája már nem engedte ki a kezéből az első helyet, és végül közel 4,5 másodperces előnnyel győzött. A második Max Verstappen, a harmadik Lando Norris lett. Antonelli ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki összetettben, ahol már 81 ponttal vezet csapattársa George Russell előtt. A Forma 1 mezőnye 2 hét múlva Bakuban az azeri nagydíjon folytatja a küzdelmet.
2: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van. Ma felhős lesz az ég, csapadék is várható, legfeljebb 22 fokra számíthatunk.
3: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
2: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: Nos, képzeljétek el, hogy minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti óceánon amerikai meteorológusok. Szeptember 12-én megdőlt a korábbi rekord, mert a modern meteorológiai feljegyzései szerint még soha nem fordult elő, hogy az Atlanti óceán térségében a hurrikán szezon közepéig még egyetlen olyan vihar sem alakuljon ki, ami hurrikán erejűnek minősíthető, azaz óránként legalább 119 km sebességű széllel jár. A Nemzeti Hurrikán Központ közlése szerint eddig csupán 5 trópusi vihar haladt végig az Atlanti térségen, aminek ereje alatt maradt egy hurrikánénak jócskán. Nick Novella, az időjárás előjelzési központ szövetségi intézmény kutatója, a PBS média szolgálatnak elmondta, hogy ugyanaz 1950-es években és években előtt volt néhány olyan év, amikor hasonlóképpen nem jegyeztek fel hurrikánt, ugyanakkor azok megbízhatósága a technológiai viszonylagos fejletlensége miatt megkérdőjelezhető. Szakértők elsősorban a szokatlanul erős El Niño időjárási jelenségnek tulajdonítják az Atlanti óceán eddigi nyugalmát. Szintén az El Niño-val magyarázták azt, hogy a csendes óceán az Egyesült Államokhoz tartozó Hawaii szigetcsoport közelében az utóbbi két héten belül már a második hurrikán, a Lovell vonult el. Előtte a Lala nevű viharzóna nagy esővel és széllel érkezett. Ugyan komoly károkat és több tízezer otthonban áramszünetet okozott, de a hurrikán középpontja elkerülte a szigeteket. A hurrikán előrejelző szolgálat a jövő héten újabb viharzónára számít Hawaii közelében, de várakozásai szerint a központja ezúttal sem érinti a szárazföldet.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: 11:27 van, nézzük, mi újság az utakon. Azt mondják, hogy Újzsetniken ott vannak a rendőrök, köröznek, de hát nem fix helyen állnak, csak mennek föl és alá. Utána Magyarország irányába különben lenyugodott a helyzet, mindenhol 15 perc alatt át lehet jutni, és jön így különben Magyarországról Szerbiába is. Csúnya időnk lett közben, esik az eső, különben mondják időnként, hogy eső várható, hát már van, itt van különben, a nyakunkon, egész délelőtt szinte már, és a lényeg az egészben az, hogy 17 fok van jelen pillanat, és 19-ig fog emelkedni, úgyhogy nem lesz olyan különösebben fantasztik meleg ma. Holnapi napon egy picit melegebb lesz, olyan 24 fokos csúcsa lehet számolni, de holnap is lehet csapadék, úgyhogy hosszú idő után végre egy kis csapadék is érkezett, ami amúgy nem rossz.

0: Reklám.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
3: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz. Szabadka. 024 555 001.
6: Műsorajánló.
7: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Harmadik félidő. A Pannonrádió sportmagazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat a harmadik félidő 581. adásában.
0: A régió sporthírei.
1: A labdarúgó szuperligában a 9. fordulót játszották a hétvégén, az eredmények a következők. Zseleznicsár Mácsa 2-0, Csukaricski Novi Pazar 1-1, Partizán Vojdina 2-3, IMTC Nazvéza 0-1, Nisi Rádnicski UFK Belgrad 3-1 és Krogojváci Rádnicski Mladost 5-0. A Zemun Rádnik mérkőzést ma játszák. A mezőnyt a Cinazvéza vezeti 22 ponttal, második a Vojdina 21, harmadik a Krogojváci Rádnicski 14 ponttal. A Partizán 7 ponttal csak a 13. helyet foglalja el. Az első ligában nyert a Spartakus és a TSC is, a szabadkai csapat 1-0-ra legyőzte a Krusevácsi Nápredákot, a Topolyaiak pedig 4-0 arányban bizonyultak jobbnak a Loznica együttesénél. A tabellát a 21 pontos Csárcsaki Bórac vezeti, második a TSC 18 ponttal, a Spartakus a negyedik helyen áll 15 ponttal. A női szuperligában a TSC 3-0-ra kikapott a Cenazvéza csapatától Bajsán. A többi eredmény Nápredák junior Milutinas 2-2, és Másinac Vojdina 0-1. A Krogojváci Rádnicski Spartakus mérkőzést ma játsszák. A tabellát a 10 pontos, a Cenazvéza vezeti, a Spartakus 6 ponttal is 2-vel kevesebb meccsel a negyedik, a TSC 3 ponttal is 1-jel kevesebb mérkőzésre az 5. helyen áll. A Vajdasági Liga északi csoportjának 4. körében a Bajsa 2-0-ra verte a Zombori Zsák együttesét. A többi eredmény Kulai Hajduk Ókéri Obrics 2-0, Becse Sztapári Hajduk szintén 2-0, Mladenovói Budutnosz Bajmöki Rádnicski 1-2, Paripási Rádnicski Adójáni Tisza 1-3, Bácsföldvári Vojdina Szeghegyi Nyegos 3-1 és Újsóvé Proleter Dunagálosi Budutnosz 1-2. 4 forduló után a ligát a 9 pontos Kulai Hajduk vezeti, de ennyi pontja van a második Bajsának és a harmadik Becsének is, negyedik a Tisza 6 ponttal. A szabadkai körzeti ligában a Zenta és a Csóka tiszamenti rangadója 1-1-es döntetlennel zárult. A többi eredmény a következő: Tornyos Nádaljai Napredák 2-1, Csantavér Györgyén 3-2, Péter Révei Jedinszvó Kelebiszka Suma 1-3, Kucorai Iszkra Torzsai Budutnosz 0-0, Szabadkai Bácska Tavankút szintén 0-0, Kiskéri Szutyeszka Adai AFK 2-1 és Nyegosjavói Proleter Szent Tamás 0-2. Első a Kelebiszka Suma 11, második a Szutyeszka, harmadik a Tornyos 10-10 ponttal. A Szabadkai Városi Liga harmadik fordulójában a következő eredmények születtek. Vinogradár Békova 0-1, Prozivka Elektro Vojdina 3-1, Málábosznán Lokomotíva 0-5, Udárnik Preporód 0-2 és Hajduk Szolid 0-6. A Palics szabad volt. A Tiszamenti Liga harmadik körében a Horgos 19-1-es győzelmet aratott a Martonosi Jedinszvó felett. A többi eredmény Oromi Champion Tisza-Szent Miklósi Szloga 0-3, Szerbkeresztúri Jedinszvó Oroszlámosi Szlávia 1-1, Padé Tisza Gyála 1922 0-2, Szanádi Jadrán Majdáni Tromegya 4-0 és török kanizsai Obilic Moholi Bácska 3-1. A magyar kanizsai potiszje szabad volt. A Topolyak Kishegyes Verbász Óbecse Szent Tamás községközi ligában a második forduló volt műsoron, az eredmények pedig a következők: Csikírja Pusztai Mladost Kishegyesi Egység 4-1, Tomislavci Bács Feketehegyi Jadrán 3-0 és Bácskos Útfalvi Szloboda Zenta Gudarasi Szlávia 2-1. A Pacséri Bácska szabad volt. A Pancsovai körzeti ligában a Torontálvásárhelyi Spartakus 2-2-es döntetlent ért el az idvari Pólet ellen. 4 forduló után a deriblati Omladinac áll az élen, a Spartakus a 12. helyen áll. A Nagybecskereki körzeti ligában a Szent Mihályi MSK 4-1-re nyert a Vojda Szépai Cinazvéza vendégeként, a török Becse Jedinszvó pedig 3-0-ra kikapott Széchenyben a Biletyánin csapatától. 4 forduló után a Kumáni október 2-a áll az élen, az MSK a 9., a Jedinszvó a 14. a táblázaton. Az újvidéki első osztályban a Temerini TSK 1-1-es döntetlent játszott a Belcsényi Cement otthonában, és az OFK Szirik bögött a táblázat 2. helyén áll. A Nagybecseleki A-osztály 3. fordulójában a Múzsei Lehel 2-0-ra verte a Szutyeszkai Rádnicskit, az Erzsébetlaki Mladost pedig 4-1-re nyert a Botosi Omladinac ellen. A Nagykikinda Begaszentgyörgy községközi ligában megszerezte első győzelmét a magyar csányai Roham, miután 6-0-as győzelmet aratott a Kisoroszi Cinazvéza felett. A magyar itt a Vega 3-0-ra vert a Homokrédi Deliát, a tordai Olimpia azonban hazai pályán 3-2-re kikapott a Bocsári Jedinszvótól. Első a török topai Napredak, a Vega az 5., a Roham a 8., az Olimpia 12. 4 forduló után. A zombori első osztályban a Nemes Miletici Jedinszvó Lemes hazai pályán 3-1-es vereséget szenvedett a Kula együttesétől, és 4 forduló után sereghajtó a tabellán. A zombori másodosztály második körének eredményei Telecska Szondi Dinamo 0-4, Bukováci Omladinac Bezdáni Sport 3-2 és zombori Pik Szilágyi Törekvés 1-2. A férfi kézilabda szuperbéliga második fordulójában az adai Pocisje Pezex csapata hazai parketten 31-22-re vert a Verbász együttesét. A következő fordulóban Pocisje Pezex az UB együttesének vendége lesz. A Spartacus atlétái 2 ezüst és 2 bronzérmet nyertek Mitrovicán, a fiatalabb és idősebb pionírok vajdasági bajnokságán. Ezüstérmet nyert Molnár Krisztián, az idősebb pionírok mezőnyében 100 méteren, és Bojan Petyerich ugyanebben a kategóriában 800 méteren, míg a dobogó harmadik fokára Ábrahám Elena, fiatalabb pionírok diszkoszvetés, és Hardi Éva, idősebb pionírok súlylökés állhatott. A fiatalabb pionírok mezőnyében induló 4x100 méteres női váltó, Dunja Kószovics, Dunja Pavicevics, Szára Gyurics és Osztrogonász Petra a 6. helyen ért célba. A Palicsi Evezős Klub versenyző kiváló eredményeket értek el az újonc és a veterán országos bajnokságon, valamint a serdülők is az IFIK 1000 méteres sprint regattáján, amit a belgrádi Ada Cigánlián rendeztek. Az országos bajnokságon az újoncok mezőnyében Gorotva Edina női egypár evezősben ezüstérmet nyert, fiú két pár evezősben pedig Farkas Márk és Drobina Filip bronzéremmel gazdagodtak. A veteránok mezőnyében Katona Novák Ágnes és Vince Hajnok a két pár evezősben országos bajnoki címet nyertek, míg Szerges Cseglov a veterán egy pár evezősök között bizonyult a legjobbnak. A serdülők és az IFIK 1000 méteres sprint versenyén sem maradtak el a palicsi sikerek. A serdülő lányok két pár evezős számában Katona Réka és Drobina Renáta a dobogó legfelső fokára állhattak, Katona Réka női egy párban ezüstérmet, Serafima Smirnova pedig bronzérmet nyert, míg Drobina Renát az 5. helyen végzett. A fiúk mezőnyében Vince Máté bronzérmet nyert. Az IFIK mezőnyében Laura Malatinski női egypárban a 2. helyen ért célba. Magyarországon Szilvásváradon veterán kategóriában 3D világbajnokságot rendeztek, amelyen a szabadkai veterán paraijászló versenyzők közül Bábi Rudolf szerelék nélküli I kategóriában ezüstérmet szerzett. Pataki Zoltán csigás híd kategóriában a 38 versenyző közül a 23. helyet szerezte meg, míg Milan Dragoszávac csigás íj Hunter kategóriában a 47 íjász között a 26. helyen zárt a világbajnokságot. 4 érmet nyertek a veterán paraijász klub versenyzői a szerbiai kupa belgrádi döntőtornáján, amelyet célijászatban rendeztek. A legeredményesebbnek Varjú Deján bizonyult, aki a felnőttek mezőnyében összetett íj kategóriában az első helyen végzett. A veteránok között Konkoly Róbert olimpiai íjjal ezüstérmet nyert, Gazdag László szintén a veteránok mezőnyében csupasz íj kategóriában végzett a 2. helyen, míg Slobodan Sladojevic a felnőttek között csupasz íj kategóriában bronzérmet nyert. A szerb férfi röplabda válogatott az Észtország feletti 3-1-es győzelem után tegnap 3-0-ra kikapott Finnországtól az Európa-bajnokságon. A szerb együttes ma 16 órától Hollandiával mérkőzik. Világos Adrianna 61 méter 37 cm-es dobásával az 5. helyen végzett gerelyhajításban a budapesti atlétikai világdöntőn. Angelina Topić magasugrásban 191 centivel bronzérmes lett, Halász Bence pedig kalapácsvetésben 80 méter 30 centivel ezüstérmet szerzett. Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk, Szlaszki Csilla műszaki munkatárs nevében. Köszöni figyelmüket a sportműsor szerkesztő és vezetője Tóth Tibor. Jövő hétfőn újra számítunk megtisztelő figyelmükre. Viszonthallásra!

0: Reklám.
1: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diákjeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull.

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: 12 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért Címgáz.

0: híradó.
1: Ma fizetik ki az egyszeri támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. December 1-től az idősek 7,5%-os nyugdíjemelésre számíthatnak. Reggel megkezdte a köztársasági jelöltlista állításához szükséges támogatói aláírások gyűjtését a VMS. Az egyetemisták listáját támogatja a VMDK. Táska szentelő misét tartott a Kelebián. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Ma fizetik ki az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. A juttatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 ezer, 27,5 ezer vagy 35 ezer dinár. A nyugdíjasok szeptember 22-e és 25-e között további 6 ezer dináros támogatást is kapnak az állami részvény alapból. Erre külön nem kell jelentkezni. Az intézkedések mintegy 1 millió 663 ezer nyugdíjast érintenek. December 1-től 7,5%-kal emelkednek a nyugdíjak Szerbiában. A növelést a svájci formula alapján határozták meg, amely figyelembe veszi az infláció és az átlagbér nagyságát. Az átlag nyugdíj így a jelenlegi 486 euróról mintegy 520 euróra nő. Azt szeretnék, ha az átlag nyugdíj hosszabb távon elérné a 650 eurót. Ugyancsak december 1-től 8%-kal emelkedik a közszférában dolgozók bére, míg a szociális védelem területén dolgozók 12%-os emelésre számíthatnak.
2: Választások 2015.

0: 2026.
1: Megkezdte a köztársasági jelölt lista állításához szükséges támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Szövetség. A párt 28 önkormányzat 62 településén 64 helyszínen várja a lakosokat az aláírás gyűjtésre. Szabadkán például az Orka és a Vasutas település helyi közösségének épületében, valamint a VMS székházában 19 óráig van lehetőség támogatni a pártot. A támogatáshoz csak érvényes szerbiai személyigazolvány szükséges. Bíró Tamara a mikrofonnál.
2: Már a reggeli órákban kígyózó sorok alakultak ki a Vajdasági Magyar Szövetség székházának épületében Szabadkán. Többen már évek óta támogatják a pártot. Udvardi Róbert.
3: Azért talán fontosnak, hogy a helyzet javuljon, növekedjen a struktúra, és azért, hogy az állások véget is, hogy egyre több szabad állást legyen.
2: Erdmann Borbála.
4: Az elejétől kezdve mindig támogattam. Továbbra is így lesz.
2: Hogy van megelégedve a párt eddigi munkájával?
4: Tehát következetesek. Úgyhogy én maradok az álláspontom mellett.
2: Udvardi Eszter.
5: Fontosnak tartom, hisz magyarok vagyunk, és ki kell tartanunk, és össze kell fognunk, és nem szabad elfelejtenünk a gyökereinket.
2: Dr. Pásztor Bálint arra kér mindenkit, hogy támogassák a voksoláson való indulásukat. Hangsúlyozta, bárhol alá lehet írni, nem kötelező ezt saját lakhelyükön megtenni az embereknek. A VMS elnöke kiemelte, most már teljes bizonyossággal kijelenthető az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségé lesz az egyetlen magyar lista a köztársasági parlamenti választásokon.
6: Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt mondatják velünk, hogy magyar ügyet csak magyar párt tud rendszerben folyamatosan képviselni. Vannak más pártok is, szerbiai pártok, belgrádi központú pártok, szerb pártok, amelyek egy-egy magyar üggyel rokon szenvezhetnek, de csak magyar párt az, amely minden településen ott van, ismeri az embereknek a gondját, és meg is próbálja azokat orvosolni, és az emberek is tudják, hogy a Vajdasági Magyar Szövetséghez fordulhatnak minden problémájukkal. Mi a kampányban nem fogunk más listákról és az ellenfelekről beszélni, mi a saját értékeinkről fogunk beszélni, be fogunk számolni az elmúlt időszak teljesítményéről, számot fogunk adni a munkánkról az embereknek, és be fogjuk mutatni a választási programunkat.
2: Amennyiben ma összegyűlik a szükséges támogatói aláírás, akkor a VMS kedden átadja a listáját a Köztársasági Választási Bizottságnak Belgrádban. A kisebbségi listák legalább 5000 támogatói aláírással tudnak részt venni a köztársasági parlamenti választásokon.
1: Az egyetemisták listáját támogatja az előrehozott köztársasági parlamenti választáson a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, közölte a párt. A VMDK szerint jelenleg ez a politikai erő képviseli leginkább azokat a változásokat, amelyek a vajdasági magyar közösség számára is fontosak lehetnek. A párt közleményében a jogállamiság megerősítését, a független intézmények működését, a felelős kormányzást és Szerbia Európai Uniós integrációját előmozdítását emelte ki. A VMDK úgy véli, nem szolgálja a magyar közösség érdekeit egy olyan hatalom támogatása, amely megfogalmazásuk szerint gazdaságilag visszavetette az országot, leépítette a demokratikus intézményeket és eltávolította Szerbiát az Európai Uniós csatlakozástól. A párt értékelése szerint az egyetemisták által támogatott lista rendelkezik a legnagyobb eséllyel arra, hogy komoly kihívója legyen a jelenlegi hatalomnak. A VMDK szerint a választások után fontos kérdés lesz az is, hogy a vajdasági magyar pártok milyen politikai együttműködést választanak, és hogyan képviselik a közösség érdekeit. Hozzátették, az egyetemista lista támogatása lehetőséget teremthet a vajdasági magyar politikai érdekképviselet átalakítására, és egy önálló politikai alternatíva megerősödésére.
0: Választások 2026.
1: Táskaszentelő misét tartott a Kelebián vasárnap. Mint elhangzott, igaz, hogy az iskolatáska csupán egy tárgy, mégis fontos jelkép, ugyanis benne rejlik a diákok reménysége. A Szentmise üzenete szerint a nehézségek idején különösen fontos az egymásra figyelés és a hit. Halász Zoltán riportja.
7: Énekszóval kezdődött az ünnepi szentmise Kelebián. A szertartás részeként a gyermekek iskolatáskáit is megszentelték, amelyre számos diák érkezett. Bunford Anna örömmel vett részt a szentelésen, és már várja az új tanév kezdetét.
8: Várod az iskola kezdést? Miért?
9: Igen, mert sokat tudunk tanulni, és ott vannak a barátaim, és jó tanítónénink van.
7: Paskó Csaba plébános Kapás Attilával, a Váci Egyházmegye plébánosával közösen megszentelte az iskolatáskákat. Elmondta, hogy az iskolatáska csak egy tárgy, viszont ebben van a diákok reménysége, aggodalma és félelme is. Megszentelésük pedig nem egyfajta babona.
10: A tárgyak megszentelése nem valami babona, amely majd megkönnyíti a fiataloknak úgymond az életét, hanem inkább egy motiváció, inkább egy lelki támasz és bátorítás a tudás megszerzésére. Egy hívő keresztény ember úgy áll ehhez a világhoz, hogy minden, amink van, azt ajándékba kaptuk, felelősséggel tartozunk a világért, és ezt már az iskolában meg kell tanulnunk, az iskolában el kell sajátítanunk, és ezt a fajta felelősségérzetet a hitünkben, a vallásgyakorlásunkban is érthetővé kell tenni.
7: Az ünnepi misén köszönetet adtak az idei termésért, még ha az nem is volt olyan, mint ahogy azt a gazdák várták. Erdélyi Jolán szerint a közös imádkozásnak fontos szerepe van az összetartozásban.
11: Imádkozunk az eső is, voltam Doroszmonna búcsúm, hát ott is rengeteg az izanyában. Én az izanyában nálam van, minden hónap első hétfőn a Mária Rádióban imádkozunk, öten vagyunk a rózsafűzért. Úgyhogy, és hát mindig valaki valamiért mindig imádkozunk, ha vagy betegé, vagy amit szeretnénk, hogy lenne. Hát most még ez a szárazság, hát ez még már nagyon-nagyon kitett, pláne sok a jószág.
7: De képesek vagyunk a veszteség mellett is hálát adni. Kapás Attila plébános szerint ilyenkor még nagyobb jelentősége van a hálaadásnak.
12: Amikor nehézség van, akkor az embert az gondolkodásra készteti, kreativitásra, és azt mondja, hogy valamit itt tennem kell. És hát a másik pedig a szolidaritás gondolata, hogy ilyenkor látja az ember, hogy igen, most én is rászorulok, de amikor nekem jól megy, mennyi rászoruló van, akinek akkor sem megy jól.
7: A plébános hozzátette, a nehéz időkben a hála arra is tanít, hogy figyeljünk egymásra, segítsük a rászorulókat, és közösen nézzünk szembe a kihívásokkal.
1: Újabb Lidl üzlet nyílik Szabadkán. Szeptember 24-én csütörtökön nyitja meg kapuit a város harmadik üzlete. A megnyitót már óriás plakátokon is hirdetik, az üzletben pedig hamarosan megkezdődik az áruk feltöltése. Az új áruház a Zombori úton, az Úcska piac közelében a korábbi Slavica gyár területén kapott helyet. A beruházás tavaly kezdődött, a telken álló régi épületeket teljesen lebontották. Az üzlet mellett egy nagy parkolót és jelentős zöld felületet is kialakítottak. A Lidl Szerbia egyelőre nem közölte hivatalosan a megnyitó pontos időpontját, de várhatóan a reggeli órákban fogadja majd az első vásárlókat. Az új üzlet megnyitvatartása a többi szabadkai Lidlhez hasonlóan alakul. Hétköznapokon reggel 7:30-tól este 9-ig, vasárnap pedig reggel 8-tól este 9-ig várják a vásárlókat. A pontos idő 12 óra 11 perc.
13: Időjárás.
14: Szabadkán és környékén 18 fok van, esős nap elé nézünk. Ilyen volt délelőtt is, ilyen lesz a délután is, sőt a holnapi nap is azzal, hogy holnap már 24 fokos csúccsal számolhatunk.
15: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
13: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
16: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
15: Bomax.
17: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
18: Minőség és bőtermés hozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
19: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
20: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
19: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
20: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Választások 2026.
1: Nos, itt is vagyunk, 12 óra 30 perc van, és ha minden igaz, itt van velem a vonal túlsó végén Góli Csilla Szabadka alpolgármestere. Szia, halljuk egymást?
2: Igen, halljuk egymást, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Nos, van egy pár kérdés, ami ugye most mindenkit foglalkoztat, és ugye ez a Majsai híd és a környéke, és kezdjük talán itt a környező utcákkal. Először is, ugye mi történik itt, vagy mi történt, ezt így vegyük már sorra, hogy mit fektettek le?
2: Igen, tehát ami a vasutas települést illeti, úgy érzem, hogy nagyon sokszor most már az embernek kicsit olyan érzése van, hogy a vasutas településen kívül nincs még 36 helyi közösség a város területén, pedig van, de mivel épp most valósulnak meg kapitális beruházások ebben a helyi közösségben, és a vasútépítést is talán legjobban a vasutas település szenvedte meg idáig, ezért foglalkozunk ennyit mostanában ezzel a helyi közösséggel, és most pillanatnyilag két nagy beruházás valósul meg. Az egyik az a Tiszta Szerbia program keretein belül a kanalizációnak a kiépítése, tehát a csatornahálózatnak a kiépítése, illetve a Majsai úti körforgalomnak a kiépítése zajlik most.
1: Igen, és akkor azt mondjuk el, hogy ugye történik egy ilyen dolog, hogy mindenki azért idegeskedik, hogy mikor lesz az leaszfaltozva. Itt van egy pár dolog, amit ugye tudni kell, van maga ez a kanalizáció, erre csatlakozási lehetőség is kell. Hogy megy ez sorban?
2: Hát a Tiszta Szerbiával kapcsolatban először szeretném elmondani, vagy kihangsúlyozni, hogy úgy, mint nagyon sok másik helyi közösséggel szintén ez a helyzet, de a vasutas településen is és Maghetesen is az a helyzet, hogy ezek a helyi közösségek 40-50 évvel ezelőtt lettek felparcellázva, tehát ezek szőlők, gyümölcsösök voltak, és azóta ugye ott épültek családi házak, de körülbelül a 70-es évek óta várják az ott élő emberek, hogy kapjanak lehetőséget arra, hogy a csatorna hálózatra rácsatlakozzanak. Eddig ez egy olyan infrastruktúrális ígéret volt, ami sehogy beteljesüljön. Most végre kaptunk olyan állami támogatást, Szabadka városa kapott egy akkora állami támogatást, hogy a vasutas településen, Maghetesen és több helyi közösségben is egy időben épül a csatorna. Sajnos ez azzal jár, hogy az utak, ugye, mint például az említett helyi közösség esetében a Milutina Uszkokovicja, illetve az 51. hadosztály teljesen megsínlették ugye ezt a beruházást, és össze-vissza vannak kaszabolva. Sajnos az arra járó emberek és az ott élő emberek ez miatt a mindennapjaik ugye eléggé meg vannak keserítve, viszont az a pozitív hír, hogy azután, hogy az út alá lehelyezte a kivitelező a gerincvezetéket, illetve a gerincvezetéktől csináltak úgynevezett ilyen köztes vezetékeket, amire majd több háztartásra tud csatlakozni. Megvannak a feltételek ahhoz, hogy a kivitelező megkezdje az útburkolatnak is a megoldását, kiépítését, úgyhogy remélem, hogy nagyon hamarosan arról számolhatunk be, hogy az aszfalt burkolat visszakerül ezekre az utcákra.
1: Na ez a lényeg, szóval nem lesz elfelejtve, mint ahogy nagyon sokan gondolják, de és ez jó tudni.
2: Nem lesz elfelejtve, és nagyon szépen köszönjük a polgároknak a türelmét, és mindenképpen köszönve annak is, hogy nagyon jó kommunikáció a helyi polgárokkal, nagyon sokan jelezték, hogy merre mi a probléma, ezt most is szeretném megköszönni mindazoknak, akik megkerestek minket, hogy felhívták a figyelmet, és így tudtuk akkor a kivitelezővel alakítani az eddigi tevékenységeket is.
1: Nos, a másik pedig a Majsai híd, nagyon sok a kérdés, az egyik, amit én igazából nem értek, hogy miért volt ilyen központi téma. Mindenkinek szemet szúrt, hogy mi maradt ott az a ház. Mi volt ott az a ház?
2: Majsai hídről, ha lejövünk, akkor ugye jobboldali részről van szó, hogyha Maghetes irányába megyünk, és ott volt egy régi, nem annyira régi, de mondjuk egy korábbi fatelep, és a korábbi tulajdonossal hosszasan folyt a bírósági tárgyalás, de a bírósági folyamatok sokáig tartottak, míg a kisajátítást megoldotta az úgynevezett infrastruktúra zseleznice, tehát a vasutak infrastruktúrájáért felelős állami közvállalat még lebonyolította a kisajátítást, az eddig húzódott. Ugye a többi parcellák tulajdonosával gyorsabban ki tudtak egyezni, meg voltak elégedve az árral, amit kaptak a parcellákért, kivéve ezt az egy parcella tulajdonost, akivel a bírósági procedúra folyamatok eddig elhúzódtak, viszont most már nem volt semmi akadálya annak, hogy ezt az épületet, aminek ugye nem is lehet a jövőben semmilyen szerepe, mivel a körforgalom odaépül, így nem volt semmi akadály most már előttünk, illetve a kivitelező előtt, hogy ezt az épületet elbontsa onnan.
1: Szóval akkor az is végül el lett bontva, ugye meg lett ígérve és el lett bontva. Ugyanígy van még egy másik történet, ami sok mindenkit szemet szúrt neki, ugye, amit én igazából nem éreztem át, de aztán beszélgettem emberekkel, és mondják, hogy sokan járnak még mai napig kútra. Na ez pedig a másik, és ugye, hogy eltűnt a kút.
2: Igen, Maghetesről főleg sokan jártak a közkúthoz a Majsai híd lábánál, viszont ezt a kutat már a vasút építése során ki kellett helyezni, de viszont az a terv, hogy miután befejeződik a körforgalomnak az építése, akkor keresünk egy olyan helyszínt, tehát ott a Majsai híd lábától nem messze, ahol biztonságosan tudnak a polgárok parkolni, mert hogy még mindig nagy igény van arra, hogy ez a közkút vissza legyen helyezve funkcióba. Ugye ez tudni kell ehhez, hogy Maghetes például egy olyan helyi közösség, ahol mai napig kis százalékban van kiépítve a vízhálózat, és ez hamarosan egy komoly probléma lesz, mert hogyha még tudnánk is pénzforrás biztosítani tervezésre vagy kiépítésre, nagyon sok utca nincs leszabályozva, és addig még nem szabályozzuk le az utakat, tehát még a parcella nem kerül a város, az útnak a parcellája nem kerül a város tulajdonába, addig nem tudunk tervezni oda infrastruktúrát, úgyhogy remélem, hogy majd a polgárok együttműködőek lesznek, és közösen ezeket a problémákat el tudjuk hárítani, hogy ott is tudjon vízhálózat épülni, és ne a közkutakhoz kelljen járni ivóvízért, vagy bármilyen más célokra szükséges vízért. Viszont azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a maghetesi helyi közösség területén is van közcsap, illetve kút, ahova tudnak menni a polgárok, de ez a Majsai híd lábánál lévő kút, ez nagyon hiányzik, ezt többen jelezték, úgyhogy az a tervünk, hogy miután befejeződött a beruházás, akkor egy biztonságos helyen, ahol a forgalmat nem zavarják a polgárok, ahol ők is biztonságban lesznek, vissza fogjuk helyezni a korábbi közcsapot.
1: És van még egy érdekes vita ezekről a közcsapokról, képzeld, de nem tudom, hogy tudsz-e erről, hogy ez... A város fele azt mondja, hogy ez Artézi kút, mindegyik, a város másik fele azt mondja, hogy nem, ez a vízhálózaton van rajta. Te ezt biztos tudod, mi az igazság? Milyen kutak ezek?
2: Most egy ilyen nagy igazságot kell ugye felfednem, hogy nincs ebben semmilyen hüp-hüp-hüp barbatrükk, tehát ez a vízhálózatra van rácsatlakozva, ezek a kutak a vízhálózaton vannak, tehát ugyanaz a víz, amit mondjuk én a saját háztartásomban töltök a pohárba, ugyanaz a víz folyik ezeken a közcsapokon is, tehát kezelt ivóvízrendszerre vannak rácsatlakoztatva ezek a közkutak.
1: Na hát akkor tényleg ez ma a válaszok napja, de hát akkor most már ezt is letisztáztuk, mint ahogy az utolsó kérdésem pedig az, amit szintén, ez volt a harmadik kérdés, amit a legtöbben feltettek, ez pedig az, hogy a Majsai hídnak a leaszfaltozott részét miért kellett felszedni?
2: Ez egy új infrastruktúra, ugye, ami épül, a körforgalom, és a szintkülönbséget azt ugye szabályozni kell, ahhoz, hogy úgy csatlakozzon a Majsai híd magához, a Majsai úthoz, hogy utána ne legyen szintkülönbséggel probléma, az aszfalttal probléma, ez miatt szükséges volt felkaparni egy bizonyos magasságig a Majsai hídról a felső réteget, az aszfalt réteget, hogy ezt egybe tudják a körforgalommal építeni. Nagyon sok a kérdés, nagyon sok az olyan megfogalmazott kérdés, hogy hát miért nem úgy, és az jobb lett volna korábban, meg ha így lett volna akkor. Természetesen ezek mind jogosult feltevések, mind jogosult kérdések, de azt hiszem, hogy mindannyiunknak az a legfontosabb, hogy ez a probléma, amit a Majsai hídlábánál a forgalomnak az ellehetetlenítése ezzel a mostani és korábbi megoldásokkal, illetve az, hogy nem volt biztonságos a forgalom a korábbi megoldásokkal, hogy ez most meg lesz oldva. Tehát, hogyha már a Vajdasági Magyar Szövetség ugye ezt kitűzte, mint egy cél a város területén, kiharcolta, megszervezte, megoldotta, akkor, hogy ez a projektum meg is fog valósulni. Azt hiszem, hogy mindannyiunknak ez a legfontosabb.
1: Igen, és ami a másik, ami nagyon fontos, hogy 90 nap áll rendelkezésre, lehet nyugodtan számolni az időt.
2: Igen, tehát október végéig a beruházásnak be kell fejeződnie, úgyhogy ezzel számolunk mi is. Eddig a felügyelővel tartott egyeztetések során mindig biztató visszajelzéseket kaptunk, tehát a kivitelező tartja a határidőt, úgyhogy bízunk benne, hogy október végétől, novembertől újból használható lesz ez a közlekedési csomópont.
1: Na, a lényeg szóval, hogy alakulnak a dolgok. Ez a lényeg.
2: Így van.
1: És hát ezek voltak azok a kérdések, amiket legtöbbször feltettek most itt az elmúlt egy-másfél hónap, hogy köszönjük szépen, hogy erre mind választ adtál, és időt szakítottál ránk. Góri Csilla volt itt velünk, Szabadka alpolgármestere. Köszi szépen!
2: Köszönöm a lehetőséget!
0: Választások 2026.

0: csak én egy átok.
1: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Ma fizetik ki az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. A juttatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 ezer, 27,5 ezer vagy 35 ezer dinár. Minden nyugdíjas szeptember 22-e és 25-e között további 6 ezer dináros támogatást is kap az állami részvény alapból. Erre nem kell külön jelentkezni. Szeptember 15-én vehetik át a topolyai termelők az ingyenes csalétkeket, ősszel pedig újabb növényvédőszer használati tanfolyamokat szerveznek számukra. A termelőknek érdemes jelentkezniük a közeljövőben induló növényvédelmi tanfolyamokra is. A képzés elvégzése és a vizsga sikeres letétele után a termelő tanúsítványt kap. Ez a dokumentum a jövőben szükséges lesz a növényvédőszerek vásárlásához, ezért azoknak a gazdáknak, akik még nem tettek eleget ennek a kötelezettségnek, érdemes időben jelentkezniük. A képzés díja 3550 dinár. A szervezők ezért arra kérik azokat a termelőket, akik még nem rendelkeznek a szükséges tanúsítvánnyal, hogy mielőbb jelezzék részvételi szándékukat. Emellett a tartományi mezőgazdasági titkárság a mezőgazdasági szakszolgálatokkal együttműködve idén is megszervezi a rágcsálók elleni ingyenes csalétkek kiosztását. A támogatásra azok a mezőgazdasági termelők jogosult, akiknek gazdasága be van jegyezve az e-agrár rendszerben. A termelőknek az átvételre magukkal kell vinni a személyi igazolványukat, valamint a mezőgazdasági gazdaságok nyilvántartásából származó kivonatot. Szeptember 15-éig várják az első éves egyetemisták jelentkezését a szabadkai diákotthonokba. A felsőbb éves hallgatók szeptember 16-a és november 2-a között adhatják le a szükséges dokumentumokat személyesen 10 és 13 óra között. A Szabadkai Egyetemista Központ két kollégiumában összesen 759 férőhely áll rendelkezésre. Az elsősök számára a beköltözés október 1-én kezdődik. A végleges ranglista pedig az előzetes lista közzététele után 8 napon belül várható. A kollégiumi szállás havonta 2790 dinárba kerül, az étkezés pedig 7980 dinár, így a teljes havi költség mintegy 10770 dinár. A hallgatók két diák étteremben is étkezhetnek. A költségvetésből finanszírozott hallgatók számára az étkezés jelentősen kedvezményes. A reggeli 56, az ebéd 120, a vacsora pedig

0: 90 dinárba kerül. Újra várja az olvasókat a Bajmoki Dózsa György Magyar Művelődési Egyesület könyvtára. A helyiséget az elmúlt hónapokban önkéntes munkával újították fel, rendezték a könyvállományt, új polcokat helyeztek el, valamint egy gyermekeknek kialakított sarkot is létrehoztak. A könyvtár egyelőre péntekenként 17 és 19 óra között tart nyitva. A gyűjteményben gyermek és ifjúsági könyvek, házi olvasmányok, szakirodalom, történelmi és helytörténeti művek, valamint vallási és idegen nyelvű kiadványok is megtalálhatók. A megnyitással egy időben a beiratkozás is elkezdődött. A 18 év alattiak és a 65 év felettiek számára a könyvtár használata ingyenes. Másoknak az éves tagsági díj 400 dinár.
1: Sport.
0: Novák Djokovic a US Open első fordulójában elszenvedett veresége után 7 helyet rontott a világranglistán, így már nincs a legjobb 10 között. A szerb klasszis 2980 ponttal a 12. helyen áll. A ranglista élén továbbra is az olasz Jannik Sinner van. Mögötte a US Open-t megnyerő német Alexander Zverev következik. A harmadik helyet a spanyol Carlos Alcaraz őrzi, míg a döntőig jutó amerikai Ben Shelton 5 helyet javítva karrierje eddigi legjobbjaként a 4. pozícióba került.
1: Időjárás.
0: 18 fok van jelenleg Szabadkán, ma borult marad az ég, de holnap már a változó felhőzet mellett némi napsütésben is lehet részünk, 25 fok is lehet a hidmet.gov.rs előrejelzése szerint.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
3: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
4: Média támogató a Pannon RTV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: of you.
1: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.eu.

0: Reklám.
1: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
2: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
5: Minőségi és bőtermésshozamú búzafajták, Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
6: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.

0: Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: 13 óra 17 perc van, napvégére laza témát hagytam, itt van velem Szügyi Rezső, hát szerintem külön nem kell bemutatni, úgy szoktam mondani, hogy mindenki ingatlan közvetítője, szerintem aki ingatlant akar venni, előbb-utóbb felhív. Hát szerintem, így végigmész az utcán, akkor már Szabadka feladatban az ügyfeled volt, vagy lesz.
2: Valamilyen módon, igen. Hát, ugye? Vagy tanítványom volt.
1: Igen. De most nem a klasszikus ingatlanokról beszélgetünk, mert pár évvel ezelőtt mutattál nekem egy olyan dolgot, mondom, hogy téged érdekel egy másik téma is. Ez pedig ugye vannak itt a klasszikus házakon, vagy ingatlanokon kívül olyanok, hogy ugye montázsház, konténerház, és ilyen előre legyártott, csak szinte lehelyezett, nem is tudom, hogy ezt hogy hívják, előre elkészített ház. Ez mind-mind-mind külön világ. Nekünk talán a legérdekesebb, vagy a legközelebbi ezek ebből a világból a montázsház. Amiről mi mindig azt hittük, hogy az olyan, mint a papírból lenne, de azért ez nem így van éppen. Te voltál ilyenben? Biztos.
2: Voltam Floridán, és jártam egy ilyen házba, ezek valójában kiadásra veszik meg, adják ezeket a házakat. Nagyon érdekes volt, hogy járhattam, milyen helyre bementünk, és a tulajdonossal, amikor beléptünk, akkor ő is meglepődve látta, hogy amíg nem volt ott, addig kitépték a kábeleket a falból.
1: Na!
2: Igen, és na most akkor én is láttam, hogy valójában miből áll ez, nem kellett kopogtatni, hanem láttam, hogy a kihúzott kábelnek a helyén ott gipszlap van, ugye, és a gipszlapból kiszakították a kábelt, a gipszlap mögött ugye ott volt a szigetelés, kívülről pedig faburkolat volt, tehát faburkolat, szigetelés és gipszlap. Ennyiből áll ott a montázsház. De hát, ha láttuk ezeket a felújításra készült műsorokat, ezeket az amerikai műsorokat, hogy renoválják az amerikai házakat, akkor látjuk, hogy ezek a faszerkezetű, könnyű szerkezetű épületek több mint 100 évesek, és ugye állnak, ott vannak. Hát nálunk a montázsháznak az eredete az körülbelül 40-45 évre vezethető vissza, amikor Szlovéniában készült Marles montázsházakat készítettek, és voltak olyan merész emberek, akik belevágtak ebbe a Marles montázsházakba. Nem voltak ezek olcsó dolgok.
1: De jók voltak ezek akkor? 40 pár éve? Nem létezik.
2: De igen.
1: Igen?
2: Igen. És gyönyörűek voltak. Palicson is van egy pár belőlük.
1: Állnak ezek még?
2: Igen. De érdekes módon nem adtak lakáshitelt a montázsházakra egy ideig. Tehát egy 15 évvel ezelőtt kezdték el, hogy montázsházra adnak lakáshitelt. Ez egy érdekes jelenség volt.
1: Ez abszolút erről, én nem is tudtam, hogy ezt különben lehet már.
2: Elmondhatok egy történetet?
1: Persze, mesélj.
2: Montázsházzal kapcsolatban nem a szerkezet meg a többi dolog jut eszembe, hanem egy nagyon érdekes dolog, hogy eladtam egy montázsházat lakáshitelen keresztül. Ez volt az első, mert ugye azelőtt nem adtak lakáshitelt, és ez egy ilyen nagyon jó kis sztori volt, hogy megcsináltuk, rendben van, bank jóvá hagyta, mindenki happy, megyünk hitelesíteni a szerződést. Azon a napon reggel a vevő fölhívott, hogy hát a csillagok állása azt mutatja, hogy ő neki ma nem kell ingatlant vásárolni, tehát ő eláll az ingatlan vásárlástól.
1: Ja, hogy ez most komoly?
2: Komoly.
1: Ja, hogy a csillagok állása?
2: Így van, és a montázsházról nekem mindig ez a történet itt eszembe.
1: Hogy ezért nem adtátok el?
2: Hogy igen, igen. Hogy elállt a vevő a vásárlástól, mert a csillagok állása azt mutatja, hogy...
1: Na jó, hát ez gyönyörű. Ilyenkor különben a vérmérséklet az hol van?
2: Hát, vagy az ember igyekszik nem a plafonon lenni, de hát azért akkor még én sem voltam annyira jártas, hát ez már 10 évek biztos, de hát lehet, hogy van ez már 14-5 éve is, amikor ez megtörtént.
1: Hát nem csak, tudod, azért, mert érdekes az a dolog, de hát ugye mindig nehéz, amikor emberekkel dolgozik az ember. Neked végig, én feltételezem, hogy fantáziálásokat kell hallgatnod reggeltől estig. Ez azért nem jó, ez azért nem jó, ez így, de én ilyet akarok, de akkor te biztos mondod, hogy de az 40 ezerre többbe kerül, de akkor ő mondja, de nekem annyim nincs. És akkor így képzelem el az ingatlan ügynöknek a mindennapjait. Hogy eleve neked, nem tudom, mikor hazamész, akkor jógáznod kell, vagy nem. De azért meg kellett tudnod valahogy lenyugodni, vagy ezt kezelni, ezt az egészet gondolom.
2: Hát reggel 8-tól mondjuk este 10-ig megy a buli.
1: Az komoly.
2: Igen, tehát nincs megállás is, de...
1: Akkor megszoktad.
2: De nagyon pozitívan állok ehhez a dologhoz, és nagyon sok türelemmel, tényleg, de vannak nagyon eltérő igények. És ezzel a montázsházzal kapcsolatban pedig tényleg pozitív véleményem van azóta, amióta egy montázsház tulajdonos úgy építette meg a házát, hogy az alsó részt téglából építették meg, és a felső részt, az emeletet, az pedig Marless montázsházból építették. És az ő véleményük alapján azt mondták, hogy a téglaház sokkal hidegebb, ridegebb volt, mint a felső, a montázs rész. Uh-huh. Tehát, hogy sokkal, sokkal praktikusabb volt. És mai napig is áll ez a ház, 45 éve valójában ez létezik.
1: Ez nagyon érdekes, mert akkor különben ennyi idő alatt azért azóta adtál már el montázsházat, de erre van igény?
2: Igen, igen. Na most a régi montázsházaknál, ugye hát az is csak egy másik technológia. Ugye könnyű szerkezetű házaknak nevezzük ezeket, de a mai technológia. Nem hiába mennek a reklámok. Tényleg másképpen készülnek. Ezek annyira korszerű anyagok, mert az utolsó 20-30 évben, vagy az utolsó 10 évben itt annyira korszerűsödött az építési technológia. Uh-huh. Tehát ezek a könnyű szerkezetű házak, ha belegondolunk, hogy milyen anyaggal építkeznek. Ugye azelőtt a tető szerkezetét fűrészelt faanyagból készítették, hogy mennyire... Hát a faanyagnak mindössze 30%-át használják most ezzel az új technológiával.
1: De én ilyet nem láttam, mert még nem hatalmas gerendák tartják.
2: Nem, hanem úgynevezett szeglemezés módszerrel építik a tetőt. Tehát valójában ez keskeny faanyag, és a tartós szilárdsága nem arra megy, hogy mondjuk van egy 15x15-ös gerenda, hanem mondjuk ezzel a technológiával ezek úgy néznek ki, mint a deszkák lennének, uh-huh. és azt rakják föl.
1: Érire gondolom.
2: Így, és akkor, pontosan. Uh-huh. De hát ez azért, ugye, azért szeglemezés, mert megerősítik, tehát acél szerkezettel, de viszont a súlya is, meg a szilárdsága is az sokkal nagyobb.
1: Érdekes dolgok ezek. Mint ahogy az is érdekes, hogy vannak aztán azok az előre elkészített házak, amik különben fantasztikusak. Én ilyenben nem voltam. Egész Szerbia tele van, többek között Szerbia is. Ezek általában... Palicson láttam ilyet, hogy ugye egy nagy tető, egy ilyen háromszög ház, gyönyörű üveg az eleje, ezeket előre elkészítik, kiviszik neked a helyszínre, és összerakják. Na, ezzel mit tud kezdeni egyáltalán a törvény, vagy én, vagy ez mi?
2: Ez az A-frame, ugye az A betű alakú, így is reklámozzák, uh-huh. igen, de hát ezek az, valójában azok az alpesi stílusú házak, amiket annak idején láttunk Szlovéniába, vagy Ausztriába, vagy hétvégi házakként, és adtam el olyan házat Kelvián.
1: Olyan házat Kelvián?
2: De ez régi ház, aha. tehát ez nem ezzel a montás rendszerrel készült. Pince volt alatta, beton alapzattal, azután volt egy magas földszinti rész, ahol ott volt a nappali, konyha, ebédlő, fürdőszoba, és fönn, ahogy szűkült a tető, ugye ez az alpesi stílusban, ott volt két hálószoba fönn, meg egy szanitáris helység még, uh-huh. és tökéletesen működött is, egy nagyon-nagyon szép ház volt.
1: És ez legalább az erdő közepén volt
2: így
1: valahol?
2: Igaz, igen? Így igaz, igen.
1: Hát jó, akkor szép.
2: És most ugyanígy építik meg ezeket a házakat, most vagy tesznek alá pincét, legtöbbször nem, itt a lényeg az, hogy van egy nappali, konyha, ebédlő, ez arányosan, gyönyörűen beépítve, tehát nem nagy a helyiség, és fönn a tetőtérben pedig van a két hálószoba.
1: Uh-huh. És az az érdekes ebben az egészben, hogy mondjuk én, hogy holnap akarok egy ilyet venni, te tudsz erről, hogy ez törvényileg micsoda?
2: Építési engedélyt kell kérni. Igen? Mindenféleképpen építési engedélyt kell kérni, és ha megjegyezhetem, tehát háromszor négyes, 12 négyzetméteres felületű ingatlanra nem kell építési engedélyt kérni. Uh-huh. Mondjuk, ha van egy nyári lak, akarunk egy rostélyost építeni, ha új házat akarunk építeni, akkor arra nem kell építési engedélyt kérni 12 négyzetméterre. De megjegyzem, ugye ez az úgynevezett, most idézőjelbe, ugye teszem és mondom, upis práva szóine.
1: Igen.
2: Hát én ebben nagyon bele kellett, hogy merüljek, mert ez egy óriási téma most a lakáshitelekkel kapcsolatban, és állandóan a térképet bújom, és minden nem bejegyzett ingatlant, amit egy nyilvántartási számmal láttak el, itt szó sincs a 12 négyzetméterről. Én láttam olyan legalizálatlannak bejelölt és nyilvántartási számmal megjelölt ingatlant, ami egy nyári árnyékszék, tehát egyszer egyes kinti toalett.
1: Igen, igen. Na de akkor az hogy történhet meg? A jó Isten tudja?
2: Hát ez most azért nagyon nagy kérdés, hogy most akkor mit várnak el, hogy ezt is akkor be kell jelenteni? Ha új ingatlant akarunk építeni, tehát megcsináljuk a tervrajzot, ha mellé építünk egy 12 négyzetméteres nyári lakot, vagy pedig rostélyost, akkor azt nem kell bejelenteni. De viszont ebből adódóan most akkor mi a gondolat? Mert tudom, a terepén én kint voltam, én láttam, hogy az egy budi, és az egyszer egyes,
1: és mégis
2: és kapott jelölve egy nyilvántartási számot, és föltüntették, hogy nincs legalizálva.
1: Hát ez csak újabb kérdéseket nyitunk meg, hogyha belemegyünk ebbe, azt gondolom, mert hogy alapvetően mi történik, legyünk, akkor beszéljünk reálisan, hogyha nem, van például ott hát egy udvarom, akarok csinálni pont egy ilyet, amit mondasz, egy ilyen rostélyost, hogy a társaság összejön, tehát akkor már mi a mi bajunk, Vajdaságban minden legyen nagy, hát akkor legyen legalább egy, mit tudom, 25-30 négyzetméter, megcsinálom, kiszól rám, szomszéd biztos nem. Ki fogja látni, a jó Isten tudja, max le fogja valaki kamerázni, és, vagy szatellite, és ki fog rám szólni. Ez az általános elképzelés. Na, nyugodtan mond, ha nem így van, de így gondolja mindenki szerintem ezzel, te is tisztában.
2: Ez a mesterséges intelligencia, ez egy csodálatos dolog.
1: Baj csinál nekünk?
2: De igen.
1: Na miért?
2: Tehát most csak gondoljunk bele. Én ugye ezzel az én korommal ezt a mesterséges intelligenciát most fogom, úgy fogom föl, ahogy ugye már az én generációm ezt fölfogja, de viszont amit az előbb mondtam, hogy minden nem legális ingatlan, amit a műholdról bemértek, kapott jó egy nyilvántartási számot.
1: De mit csinálnak velük?
2: Hát ez azért van, hogy nyilván tartsák mindenkinek a portáján, a területén, hogy hány nem legális ingatlan van. Itt csak akkor sikerült félre a dolog, hogyha mondjuk bent áll egy hatalmas nagy diófa, ami eltakarja a műhold.
1: Ez egy jó ötlet. Ültessük fákat.
2: De na, ez már most bemérték.
1: Aha, jó, értem.
2: És a kulcs ebben a nyilvántartási számban van. Tehát minden egyes ingatlan kapott egy nyilvántartási számot. Most, ha fölépül egy engedély nélkül fölépített ingatlan a műholdról, azonnal a mesterséges intelligencia érzékeli, hogy hoppá, itt megjelent egy olyan ingatlan, aminek semmi nemű dokumentációja nincs, azonnal érkezik, hogy ezt le kell bontani, vagy pedig nyilvános, vagy kell, hogy legyen építési engedélye.
1: De mi és van, ha nincs?
2: Lebontatják.
1: Simán lebontatja.
2: Biztos vagyok benne, hogy lebontatja.
1: És ilyen van Szabadkán, hogy valamit le kellett bontani, mert...
2: Nem, egyelőre még ez mindig folyamatban van. Aha. Tehát többszörösen meghosszabbították ennek a határidejét, hogy be kell jelenteni a nem legális ingatlanokat. Október végén jelent meg a törvény, és azután megindult a bejelentési időszak, akkor úgy volt, hogy februárig volt az első határidő, aztán meghosszabbították nyárig, most meghosszabbították egészen október 14-éig, addig még mindig be lehet jelenteni, ha valaki nem jelentette be. Mert jó, meg kell indokolni, hogy miért, de valójában nem is olyan nagy követelmény ez az indok, hogy most miért valaki még külföldön valaki tartózkodott, mit tudom én, nem volt egészségileg abban a helyzetben, hogy bejelentse, nem tudott róla, tehát valójában még mindig be lehet jelenteni.
1: Igen, és az a nagyon érdekes, és ami különben működik a rendszer, de hogy el akarok benni építkezési engedélyt kérek, és ez oké, vagy ez olyan, amire várnom kell évekig?
2: Nem. Teljes mértékben működik.
1: Szóval működik a
2: kötele. Így van. Tehát az akkor, hogyha az ember valamilyen ingatlant akar a parcellán fölépíteni, építési engedélyt kér.
1: Szóval lehet.
2: Természetesen.
1: Na és akkor érintsük még egy témát, ami engem nagyon érdekel, ezt hagytam a végére. Mi van ezekkel a konténerházakkal, ami külföldön nagyon divat? Vagy egy konténer, vagy több konténert raknak össze. Nem tudom elképzelni, hogy Szerbiában ezzel jogilag bármit is tudunk kezdeni. Tudunk ezzel mit kezdeni?
2: Építési engedélyt kell.
1: Ugyanúgy, és tényleg?
2: Egyértelmű, ha meghaladja azt a 12 négyzetmétert.
1: És azt mondják, hogy oké?
2: Igen.
1: És bejegyzik, és aztán el tudom adni, hogy ott a konténer a házam.
2: Természetesen.
1: Hát igen. Ez őrület. Igen. Mikor lettünk ilyen rendszerezettek? Hát ez pár éve még elképzelhetetlen volt, nem?
2: Ebben a rendszerben van egy kis rendszertelenség. Na, azért. Most az előbb említett upis právaszvoine.
1: Igen.
2: Mert most ugye egy picit csak végig visszatérek, jó, hogyha van rá lehetőség. Persze. Azért, mert itt valójában nem legalizációról van szó. Az a legalizáció, amit 20 évig, 22 évig csináltak.
1: Jó.
2: És ugye, mikor kijött a földmérő, fölmérte a terepet, mindent lemért, utána jött a mérnök, aki megcsinálta a tervrajzot, az alaprajzot, és bejegyezték ezt az ingatlan. Városházára bekerült ez a dokumentáció. A városházán jóvá hagyták, átküldték a kataszternak, a földhivatalnak, bejegyzésre került, és azt mondtuk, hogy legalizált az ingatlanunk.
1: Ja.
2: És ez tökéletesen működött. Valójában most ez nem erről szól. Uh-huh. Itt valójában csak annyi, hogy bejelölik a nem legális ingatlanokat. Itt ezzel nem biztos, hogy tulajdonjogot is kap az ember. Itt csak arról van szó, hogy azok, akik idáig nem fizettek adót, ezután adózni fognak az ingatlanjuk után, és majd ez a bejegyzés, ez majd későbbiekben történik, majd valamilyen módon, valamilyen folyamat, visszavezethető lesz majd ez arra a régi legalizációra valamilyen szinten, tehát akik megcsinálták ezt a dokumentációt, majd nagy valószínűség szerint föl tudják majd használni erre, hogy ezeket az ingatlanokat majd a későbbiekben be is tudják jegyeztetni.
1: Ja, értem, ez két különböző
2: így van, így van.
1: Szóval építési engedélyt kérek a konténerre, de nem biztos, hogy az...
2: Nem, most a konténer, ez egy új dolog.
1: Ja,
2: én most
1: dolog.
2: A régiekről beszélek, de ez egy új dolog, tehát ha valaki konténerházat akar tenni, az akkor nem téglából falazza, hanem tesz konténert, de építési engedélyt kell kérni rá.
1: És akkor az én ingatlanom lesz.
2: Így
1: de
2: van.
1: De azt azért tán nem így tudom van. Azért eladni, azt már hitelre nem lehet. Vannak határok.
2: Hát ez azért majd, ez is eldől, hogy komolyan? Lehet-e vagy sem, mert valójában egy ideig arról szólt a mese, hogy vert falu házat nem lehet bankhitelen keresztül eladni. Uh-huh. És én szembesültem ezzel, hogy egy vert falu házat adtam el lakáshitelen keresztül, és a becsüs, a banki becsüsnek a véleménye a mérvadó. Mert ha ő azt mondja, hogy igenis ez az ingatlan lakható, és semmilyen olyan hibája nincs, hogy ez valamikor összedől, vagy nem szolgál úgy, mint biztonságos lakóhely, akkor miért ne adna a bank lakáshitelt? Mert ő ugye nem írhatja be, hogy téglaház, amikor vert fal. De viszont az ő véleménye nagyon is meghatározó.
1: Csak azért, mert képzeld el, hogy annyira sokféle problémával lehet találkozni, hát nem kell, hogy elképzelni, nyilván találkozol ezzel. Te nyilván a bankokat is nagyon jól ismered. Képzeld el, hogy én is az életem során találkoztam ezzel, azzal, amazzal, lakás és ház és stb. Stb. Tudod, hogy hol volt egy érdekesség? Tudod, hogy van, amelyik bank nem fogadja el azt, hogy a sorház mint fogalom létezik?
2: Ott olyan dokumentációs hiba lehet, ahol nincsenek kietazsírozva ezek a sorházak. Ott lehet a gond. Uh-huh. Mert biztosan tudom, hogy lehet sorházat, viszont mindjárt mondom, hogy mit nem lehet.
1: Na, mit nem lehet?
2: Tehát van egy lakóház, és az egy parcellán van a két ház, tehát ikerházak,
1: jó,
2: de egy a parcella, és a tulajdonosok, társtulajdonosok a parcellán. Mondjuk annak idején én is adtam tanácsot, hogy csinálják meg az úgynevezett albetétesítést, amit úgy hívunk szervnyelven, hogy etazsírozás, ez mondjuk jobban elterjed biztosra. És amikor megcsináljuk ezt az albetétesítést, akkor nem úgy van beírva az ingatlan, hogy családi ház, hanem családi ház, egyes lakás, kettes lakás. No de itt adódik a gond.
1: Na mi a gond?
2: 2023. március 1-től nagyon megjegyeztem, a bankok határozatot hoztak, hogy nem lehet lakáshitelen keresztül, még annak ellenére sem, hogyha lakás, egy lakás, két más, másik lakás, mert a parcella társtulajdonosi viszonyban van. És akkor én mondom, hát amikor fölépítenek egy 10 emeletes épületet, hát is ott is társtulajdonban van a parcella. Igen, de ott nem az van beírva, hogy családi ház, első és második lakás, hanem oda úgy van beírva, hogy Stambena zgrada, ez a kollektívno stanovanie, tehát társas ház, ugye magyarul. És ezt mikor lehet megvalósítani? Csak abban az esetben, ha 5 lakástól több van egy ilyen parcellán, akkor úgy fogják beírni, hogy társas ház, és nem pedig az, hogy családi ház.
1: Na és akkor ez nem is lehet?
2: Akkor nem lehet.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Azt a kutya mindenit. Azt hittem, hogy azt fogod mondani, mert valószínűleg az is egy komplikált dolog lehet. Nem tudom, ez még belefér talán, hogy olyannal találkoztál, tudod, rengeteg olyan van, hogy anya, apa épít egy házat a családnak, abban nőnek fel a gyerekek, de nagyon nagy a telek. És ugyanarra a telekre épít a gyerek is egy házat. Hát itt én is sokat láttam. Igen. Azt se lehet csak úgy eladni.
2: Nem lehet, mert társtulajdon is viszonyban ugyanez van a telek. Valójában lehetne, hogyha a társtulajdonos is aláír a bankba, hogy engedélyt ad arra, hogy jelzálog menjen a telekre.
1: Az egészre.
2: Bizony, és akkor azt jelenti, hogy mind a két ház akkor valójában jelzálog alá kerül, mert a bizony. Hát az tehát ezt pedig senki nem írná alá. Most egy pillanatra csak még, ha beszéltünk a montásházra, lehet montásházra lakáshitelt fölvenni két esetben. Az egyik az, hogyha valaki a montásház építésekor más ingatlant teszi el zálogba.
1: Ja, hogy ez még mindig így van?
2: Így, mindig így van. A másik variáció pedig az, hogyha a kivitelező, és van ilyen kivitelező a montásház készítők között, aki, ha adunk 20% önrészt, akkor ő megépíti a montásházat. Amikor kész a montásház, jön a banki becsüs, és arra lehet jelzálogot tenni, és akkor lehet rá a lakáshitelt.
1: Hú, ez megkörülzik, hogy én ezt nem hinném el. Tényleg?
2: És így van. És utána jártam.
1: Wow.
2: Igen.
1: Azért
2: tehát ilyen két mód van arra, hogy a montásházat lakáshitelen keresztül meg tudjuk szerezni, de sajnos a telek az akkor is muszáj, hogy készpénzbe kell, hogy...
1: Nagyon érdekes ez a történet, még annyit tegyünk hozzá, hogy nagyon érdekes az a része is ennek az egésznek, hogy a montásháznál látjuk a reklámot, és látjuk azt, hogy egy 100 négyzetméteres ház mondjuk 45-50 ezer euróból kulcsra kész, és akkor azt mondjuk, hogy jé, hát akkor 50 ezerből van egy új házunk. Csak amivel számolnunk kell, telek,
2: így igaz,
1: rácsatlakozási költségek, kerítés, udvar, az még legalább egy 20-as, 30-as.
2: Bizony.
1: Barátok között
2: bizony,
1: is, ugye?
2: Bizony,
1: de hát
2: bizony.
1: Legalább.
2: Mert azért mondjuk a telkek azért, ha jó környezetben van, azért ott 50-től 100 euró. Megy a telkeknek négyzetméterenkénti ára. Bizony, bizony. Kertvárosban csak... simán odaadták a 100 eurót a telekre, a lebontásra való házra.
1: Értem. Szóval akkor ez most nagyon gyors számításra, ugye, ha nem tévedek, a nagyon általában vett négyzetméter egy családi kertes házra, az 700 négyzetméter szokott lenni? Plusz-minusz?
2: Hát azért mondjuk van 3-4-500.
1: De legyen 500 könnyebb számolnak. 500-szor 100, az 50 ezer euró?
2: Bizony.
1: Ó, az süti.
2: És még csak a montásházakra visszatérve, hogy azért ez a technológia, amit elkezdtünk az előbb ecsetelni, hogy bizony ezek nagyon-nagyon jó dolgok ám mai viszonylatban, mert olyan hőszigetelés van, ezek tényleg nagyon-nagyon-nagyon jók, ezek a montásházak.
1: Szóval, hogy ezek az modellek, ezek eszméletek, és nyugodtan be lehet vágni. Na hát érdekes dolgokat meséltél ma is, mint mindig, főleg erről, hogy hogyan lehet ezeket megszerezni, akár ingatlan, lakás hitelen keresztül ingatlanként. Ez pedig egy egészen agyacsavar dolog, hogy 20%-ot kifizetek, megépíti nekem előre, és csak utána indítom meg a hitelt.
2: Így egyet. Igaz.
1: Fú, wow! Ehhez jó idegek kellenek azért, nem?
2: De szerintem ezt a cég, ezt úgyis azért vállalja be, mert már van tapasztalata.
1: Ja, hát akkor
2: és valójában szerintem wow. Ők biztosak abban, hogy biztos el tudják utána adni, hogyha
1: hihetetlen.
2: Valami
1: hihetetlen.
2: Beszorul.
1: Na hát mindig valami új trükköt és csavart tudunk meg Szügyi Rezsőtől, ingatlan közvetítőtől. Köszi szépen, hogy ma is velünk voltál.
2: Én köszönöm a meghívást.
1: Aki itt volt veletek, az Demási Nagy Viktor, én pedig Zvekán Péter Zeci voltam. Köszi szépen a figyelmet, találkozunk velem legközelebb szerdán találkozhattok. Sziasztok!

napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak Pannon Rádió.

0: Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: 14 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Ma fizeti ki az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. A juttatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 ezer, 27,5 ezer vagy 35 ezer dinár. Minden nyugdíjas szeptember 22-e és 25-e között további 6 ezer dináros támogatást is kap az állami részvényalapból. Erre nem kell külön jelentkezni.
4: Választások 2026.
6: Ma kezdte meg a köztársasági jelölt lista állításához szükséges támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Szövetség. A párt 28 önkormányzat 62 településén 64 helyszínen várja a lakosokat az aláírás gyűjtésre. Szabadkán a VMS székházában 19 óráig van lehetőség támogatni a pártot. A támogatáshoz csak érvényes szerbiai személyigazolvány szükséges. A kisebbségi listák legalább 5000 támogatói aláírással tudnak részt venni a köztársasági parlamenti választáson. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke arra kér mindenkit, hogy támogassák a voksonáson való indulásukat. Amennyiben ma összegyűlik a szükséges támogatói aláírás, a VMS holnap átadja a listáját a köztársasági választási bizottságnak Belgrádban. Az egyetemisták listáját támogatja az előrehozott köztársasági parlamenti választáson a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, közölte a párt. A VMDK szerint jelenleg ez a politikai erő képviseli leginkább azokat a változásokat, amelyek a Vajdasági Magyar Közösség számára is fontosak lehetnek. A párt értékelése szerint az egyetemisták által támogatott lista rendelkezik a legnagyobb eséllyel arra, hogy komoly kihívója legyen a jelenlegi hatalomnak. A tüntető egyetemisták a tervek szerint ma adják át az aláírásokkal ellátott egyetemista lista. Az egyetemisták győznek elnevezésű választási listát a köztársasági választási bizottságnak Belgrádban. A hallgatók arra kérték a lakosokat, hogy csatlakozzanak hozzájuk, amikor átadják a listát. Várhatóan 17 órakor gyülekeznek a belgrádi egyetem rektorátusa előtt, ahonnan elsétálnak a választási bizottság épületéhez. A diákok beszámolója szerint Szerbia utcáin sorokban várakoztak az emberek, hogy aláírásukkal, támogatásukról biztosítsák őket. Ez közös harc, ahogyan a győzelem is közös lesz, fogalmaztak az egyetemisták.
4: Választások 2026.
6: Az Európai Parlament bírálta a Ratko Mladić szerbiai temetését, és a volt boszniai szerb katonai vezető továbbra is tapasztalható dicsőítését. Mladićot az ENSZ háborús bűnökkel foglalkozó törvényszéke népirtás miatt ítélte el a csaknem 8000 bosnyák áldozatot követelő 1995-ös szrebrenicai mészárlásban játszott szerepéért. A szeptember 7-én megtartott temetést hivatalosan a család szervezte. A szerb kormány azonban logisztikai és biztonsági támogatást biztosított. A szertartáson több szerb miniszter is megjelent. Alekszandar Vučić elnök nem vett részt a temetésen, de azt nyilatkozta, mindent megtett annak érdekében, hogy a búcsúztatás méltóság teljes legyen. Az Európai Unió szerint az ilyen személyek dicsőítése és a népi

0: Tiltás tagadása összeegyeztethetetlen az európai értékekkel.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 18 fok van, ma még borult marad az ég, de holnap már a változó felhőzet mellett némi napsütésben is lehet részünk, akár 25 fok is lehet.
2: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
3: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
4: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
8: Bomax. Fedezd fel az új kedvenc dalod. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra. Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: programajánló.
1: Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoradúóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
2: Média támogató a Pannon RTV.
1: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdi?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181.
4: Napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024

0: Ujjunk pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
1: 15 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért, Címgáz.
1: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Ma fizetik ki az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. A juttatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 ezer, 27,5 ezer vagy 35 ezer dinár. Minden nyugdíjas szeptember 22-e és 25-e között további 6 ezer dináros támogatást is kap az állami részvényalapból. Erre nem kell külön jelentkezni. December 1-től 7,5%-kal emelkednek a nyugdíjak Szerbiában. A növelést a svájci formula alapján határozták meg, amely figyelembe veszi az infláció és az átlagbér nagyságát. Az átlag nyugdíj így a jelenlegi 486 euróról mintegy 520 euróra nő. Ugyancsak december 1-től 8%-kal emelkedik a közszférában dolgozók bére, míg a szociális védelem területén dolgozók 12%-os emelésre számíthatnak. Jelentős változásokat készít elő a jövőbeli bővítés szabályaiban az Európai Unió. Egy kiszivárgott reformtervezet szerint az új tagállamoknak meghatározott időre le kellene mondaniuk vétójogukról azokban a kérdésekben, amelyekről jelenleg egyhangú döntés szükséges. Az Európai Unió mellett emellett ideiglenesen pénzügyi forrásokat is megvonhatna azoktól az új tagállamoktól, amelyeknél komoly visszalépés történik a jogállamiságban, megsértik az uniós értékeket vagy veszélyeztetik az EU pénzügyi érdekeit. A tervezet gyorsabb döntéshozatalt is sürget, ezért több területen a konszenzus helyett minősített többségi szavazást vezetnének be. Történelmi mélypontra csökkent a Szardínia állomány az Adrián, ezért Horvátország szeptembertől jelentősen korlátozza a halászatot. Az isztriai halászok havonta mindössze 5 napon foghatnak Szardíniát az év végéig. Szakértők szerint a visszaesésben a túlhalászás mellett a tenger felmelegedése is szerepet játszik. A Splitti Oceanográfiai és Halászati Intézet szakértői szerint a Szardínia vándorló faj, ezért állományának helyreállításához nem elegendő egy-egy országban korlátozni a halászatot. Szerintük a Szardínia védelméhez az egész Adriára kiterjedő összehangolt intézkedésekre lenne szükség. Újabb Lidl üzlet nyílik Szabadkán. Szeptember 24-én csütörtökön nyitja meg kapuit a város harmadik üzlete. A megnyitót már óriás plakátokon is hirdetik, az üzletben pedig hamarosan megkezdődik az áru feltöltése. Az új áruház a Zombori úton az Úcska piac közelében, a korábbi Slavica gyár területén kapott helyet. A beruházás tavaly kezdődött, a telken álló régi épületeket teljesen lebontották. Az üzlet mellett egy nagy parkolót és jelentős zöld felületet is kialakítottak. A Lidl Szerbia egyelőre nem közölte hivatalosan a megnyitó pontos időpontját, de várhatóan a reggeli órákban fogadja majd az első vásárlókat. Az új üzlet nyitvatartása a többi szabadkai Lidlhöz hasonlóan alakul. Hétköznapokon reggel 7:30-tól este 9-ig, vasárnap pedig reggel 8-tól este 9-ig várják a vásárlókat.
1: Időjárás.
4: Szabadkán jelenleg 18 fok van. Ma még borult lesz az ég általában, de holnap már a változó felhőzet mellett némi napsütésben is lehet részünk. A hidmet.gov.rs oldalán azt írják, hogy akár 25 fokot is mérhetünk majd holnap.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: Készen állsz?
6: Oh, yeah!
5: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
6: Nóta! No,

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök. A hely, ahová belépsz, és tudod,

0: Híradó.
1: Kifizették az egyszeri támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. Reggel megkezdte a köztársasági jelöltlista állításához szükséges támogatói aláírások gyűjtését a VMS. Várhatóan ma adják át az egyetemisták listáját a köztársasági választási bizottságnak Belgrádban. Ezt a listát támogatja a VMDK is, közölte a párt. És nehézségekkel szembesülhetnek azok, akik még nem szerezték be télire a tüzelőt. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Szildikó. Ma fizették ki az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak, amely a nyugdíj összegétől függően 20 ezer és 35 ezer dinár között mozog. Mellettük a gyermekpótlékban, a szociális segélyben, illetve a veteránpótlékban részesülők is megkapták az egyszeri segélyt. Rózsa Krisztina összeállítása.
2: Azok a nyugdíjasok, akiknek a havi juttatása kevesebb, mint 31.092 dinár, 35 ezer dinárt kaptak. Ebbe a kategóriába több mint 459 ezer nyugdíjas tartozik Szerbiában. Azoknak, akiknek a havi járandósága 31.092 és 56.851 dinár között van, 27.500 dinárt utaltak a számlájukra. Ez mintegy 548 ezer embert érint. A magasabb nyugdíjjal rendelkezők egyszeri 20 ezer dináros támogatásban részesültek. A nyugdíjasok elmondása szerint nagy segítség számukra a támogatás. Nagy István, Hajdújárás.
3: Hát mindenféleképpen, mint nyugdíjasnak, természetesen, hogy segít, és hát most jöttem érdeklődni, hogy a postabank átutalta-e a számlámra, mint kiderült, igen, azzal, hogy hát nem kaptam értesítést, de majd bizonyára megkapom utólag.
2: Rácz Jolán, Királyhalom.
4: Mekkora segítség önnek ez a támogatás?
5: Hatalmas segítség, az biztos, hatalmas, mert az árok azok katasztrófa.
4: Van-e valamilyen terve, hogy mire fogja költeni?
5: Számlákat fizettem ma belőle. Meg hát jó van tűzevaló, meg kaja, amikkel.
2: Sinisa Amáli pénzügyminiszter megköszönte a nyugdíjasoknak mindazt, amit Szerbiáért tettek, és hangsúlyozta, hogy fontos példát mutatnak a fiatalabb generációknak. Kiemelte, hogy decembertől pedig 7,5%-kal emelkednek a nyugdíjak, miközben a kormány további támogatásokat és gazdasági fejlesztéseket ígér. Ami mindannyiukhoz kapcsolódik, az az, hogy ahogy Vučić elnök már pénteken bejelentette, a nyugdíjakat is megemeljük, nem január 1-től, hanem már december 1-től, 7,5%-kal a svájci formula alapján. Alekszandr Vučić hangsúlyozta, hogy a gazdasági támogatások a békének, a stabilitásnak és az ország gazdasági megerősödésének köszönhetők, valamint kiemelte a szociális és idős otthonok dolgozóinak 12%-os béremelését is. Gratulálok a nyugdíjasoknak, a veteránjainknak és mindazoknak, akik ma támogatást és pénzt kapnak. Szeretném még egyszer emlékeztetni a szociális központokban, gerontológiai központokban és idős otthonokban dolgozókat is, hogy az ő fizetésük 12%-kal emelkedik. A nyugdíjasok szeptember 22-e és 25-e között további 6000 dináros támogatást is kapnak az állami részvény alapból. Erre külön nem kell jelentkezni. A kormány korábbi közlése szerint az intézkedés mintegy 1.663.000 nyugdíjast érint, és 377,2 millió eurót különítettek el rá.
6: Választások 2026.
1: Megkezdte a köztársasági jelöltlista állításához szükséges támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Szövetség. A párt 28 önkormányzat 62 településén 64 helyszínen várja a lakosokat az aláírás gyűjtésre. Szabadkán például az Orka és a Vasutas település helyi közösségének épületében, valamint a VMS székházában 19 óráig van lehetőség támogatni a pártot. A támogatáshoz csak érvényes szerbiai személyigazolvány szükséges. Bíró Tamara a mikrofonnál.
7: Már a reggeli órákban kígyózó sorok alakultak ki a Vajdasági Magyar Szövetség székházának épületében Szabadkán. Többen már évek óta támogatják a pártot. Udvardi Róbert.
8: Azért tartanám fontosnak, hogy a helyzet javuljon, növekedjen a struktúra, és azért, hogy az állások véget is, hogy egyre több szabad állást legyen.
7: Erdmann Borbála.
9: Az elejétől kezdve mindig támogattam. Továbbra is így lesz.
7: Hogy van megelégedve a párt eddigi munkájával?
9: Tehát következetesek. Úgyhogy én maradok az álláspontom mellett.

0: Udvardi Eszter.
1: Fontosnak tartom, hisz magyarok vagyunk, és ki kell tartanunk, és össze kell fognunk, és nem szabad elfelejtenünk a gyökereinket.
0: Dr. Pásztor Bálint arra kér mindenkit, hogy támogassák a voksoláson való indulásukat. Hangsúlyozta, bárhol alá lehet írni, nem kötelező ezt saját lakhelyükön megtenni az embereknek. A VMS elnöke kiemelte, most már teljes bizonyossággal kijelenthető az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségé lesz az egyetlen magyar lista a köztársasági parlamenti választásokon.
2: Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt mondatják velünk, hogy magyar ügyet csak magyar párt tud rendszerben folyamatosan képviselni. Vannak más pártok is, szerbiai pártok, belgrádi központú pártok, szerb pártok, amelyek egy-egy magyar üggyel rokon szenvezhetnek, de csak magyar párt az, amely minden településen ott van, ismeri az embereknek a gondját, és meg is próbálja azokat orvosolni, és az emberek is tudják, hogy a Vajdasági Magyar Szövetséghez fordulhatnak minden problémájukkal. Mi a kampányban nem fogunk más listákról és az ellenfelekről beszélni, mi a saját értékeinkről fogunk beszélni, be fogunk számolni az elmúlt időszak teljesítményéről, számot fogunk adni a munkánkról az embereknek, és be fogjuk mutatni a választási programunkat.
0: Amennyiben ma összegyűlik a szükséges támogatói aláírás, akkor a VMS kedden átadja a listáját a Köztársasági Választási Bizottságnak Belgrádban. A kisebbségi listák legalább 5000 támogatói aláírással tudnak részt venni a köztársasági parlamenti választásokon.
3: Az egyetemisták listáját támogatja az előrehozott köztársasági parlamenti választáson a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, közölte a párt. A VMDK szerint jelenleg ez a politikai erő képviseli leginkább azokat a változásokat, amelyek a Vajdasági Magyar Közösség számára is fontosak lehetnek. A párt értékelése szerint az egyetemisták által támogatott lista rendelkezik a legnagyobb eséllyel arra, hogy komoly kihívója legyen a jelenlegi hatalomnak. A tüntető egyetemisták a tervek szerint ma adják át az aláírásokkal ellátott egyetemista lista, az egyetemisták győznek elnevezésű választási listát a Köztársasági Választási Bizottságnak Belgrádban. A hallgatók arra kérték a lakosokat, hogy csatlakozzanak hozzájuk, amikor átadják a listát. Várhatóan 17 órakor gyülekeznek a Belgrádi Egyetem rektorátusa előtt, ahonnan elsétálnak a választási bizottság épületéhez. A diákok beszámolója szerint Szerbia utcáin sorokban várakoztak az emberek, hogy aláírásukkal, támogatásukról biztosítsák őket. Ez közös harc, ahogyan a győzelem is közös lesz, fogalmaztak az egyetemisták.
4: Választások 2026.
3: Az emelkedő energiaárak hatása a tüzelőanyagok beszerzésénél is egyre inkább érezhető. Azoknak, akik nem gondoskodtak időben a szükséges készletek beszerzéséről, most több nehézséggel is szembe kell nézniük. Egyrészt az emelkedő üzemanyagárak miatt jelentősen megnövekedtek a beszerzési költségek. Másrészt az erdőtüzek következtében kialakult készletkiesés tovább szűkíti a rendelkezésre álló kínálatot. Balázs Zita és Halász Zoltán riportja.
5: Az idei nyáron tomboló erdőtüzek hatása a tűzifa vásárlásakor lesz igazán érezhető. A fatelepek tulajdonosai szerint az elégett fa mennyiség mellett a munkaerőhiány és az emelkedő üzemanyagárak is komoly nehézségeket okoznak számukra. Az idei szezonban egy köbméter tűzifa ára várhatóan 10-11 ezer dinár között alakul. A szénára szintén emelkedett, elsősorban a megnövekedett üzemanyag költségek miatt. Az import szénért jelenleg 18 és 23 ezer dinár közötti összeget kell fizetni tonnánként. Basic Pálkovic Lajcsó, fatelep tulajdonos.
6: Ami a szeret illeti, ott továbbra is fönnáll az a probléma, hogy a hazai bányákból nincsen szén, csak a behozatali szén, az pedig a nem nálunk elsősorban a Czorogorai Plévlié és a Bossziai, a Krékai és a Bárvicsi szereket tudjuk kínálni vevőknek. Az árak az elmúlt évekkel viszonyítva nem változtak nagyba, ugyanis az euró, hál' Istennek, egyelőre még stabil, de az üzemanyag ár emelkedése véget, kénytelenek voltunk 500-tól 1000 dinárral megemelni az árakat.
5: A tél közelettével egyre többen keresik fel a fatelepeket, hogy időben beszerezzék a fűtéshez szükséges tüzelőt. Jelenleg a pellet kivételével minden tüzelőanyagból van elegendő készlet. A kereskedők szerint azonban egy hirtelen meginduló vásárlási hullám könnyen várólistákat eredményezhet. az ellátást tehát egyelőre biztosított, a legnagyobb kérdés viszont az, hogyan alakulnak majd az árak. Németh Zsolt, fatelep tulajdonos.
7: Elkezdtük nagyon vásárolni pár hete, úgyhogy most attól tartunk, hogy az árak föl fognak menni, az miatt, mert a vásárlás az nagyon megindult. Igazából most leszem a pelletből, abból folyamatosan hiány van szintén.
8: Esetleg a nyári hónapokban, vagy a tavaszi hónapokban, így az év folyamán vásároltak-e az emberek, vagy most indultak meg?
7: Vásároltak folyamatosan, de most egy pár hete kicsit jobban érezhető, hogy megindult. Tehát az emberek, ahogy közeledik a tél, ugye kicsit beindultak jobban.
5: A tüzelőanyagok árának emelkedése mellett az energiaárak alakulása ugyancsak jelentős hatással lehet az olyan háztartások kiadásaira is, akik gázzal vagy árammal fűtenek. Az energia drágulása ugyanis a gáz és a villanyáram árának növekedését is maga után vonja, ami különösen a fűtési szezonban jelenthet nagyobb terhet a háztartások számára.
3: A pontos idő 4 óra 11 perc.
9: Időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 18 fokot mérhetünk. Holnap már némi napsütésre is számítunk, vagy számíthatunk a változó felhőzet mellett. Számottevő csapadék kedden egyébként már nem várható, a csúcsértékek pedig 25 fok körül alakulnak a holnapi nap folyamán.
10: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
9: Reklám.
11: Önnek is van takargatni valója?
12: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
11: Bármilyen van, befedjük.
12: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
11: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
12: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
11: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
12: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
13: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
14: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető maga az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
11: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
15: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Egy vadonatúj dal Marshmallow-tól és Portugal The Man-től, ez volt a Phoenix. Hello mindenkinek, elindult a csillagullás. Hétkezdő hangulatban itt a 91.5-ön. A folytatásban pedig pörögnek a legnagyobb kedvencek egészen 20 óráig. Köztük a ti kedvenceitek. Kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok a jól ismert elérhetőségek egyikén. Erre pedig 19 óráig van lehetőségetek, 90-es évektől egészen napjainkig. Ezt néhányan már meg is tették, úgyhogy hamarosan már a mai első kérések, kívánságdalok teljesülnek. Előtte viszont jön Imail Angel és az I'm Alive, a Moving to the Sun után szabadon. Aztán pedig itt lesz még Topic vadonatúj dala, a Lucky Ones. Ezeket hallgatjuk, én pedig kívánok kellemes időtöltést, jó hétkezdést mindenkinek, legalábbis itt a csillagulás mellett. Ugye kellemes és hasznos időtöltés jó zenék társaságában, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek a hétvégét követő első napon. Én pedig, mint a műsor házigazdája, csak arra bíztatlak titeket, hogy a jó zenék társaságában gyorsabban múlik az idő, bármit is műveltek. Tehát veletek a műsor házigazdája, mikrofon és a keverő előtt a továbbiakban, Boros Alent halljátok.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS.

Ő volt Tobias Topic, akinek nem kellett sokat gondolkodni a művész nevén. Lényegében csak a vezeték nevét használja. DJ Topic és a Lucky Ones újdonsága. Ez volt itt a mai csillagulás kezdetén, ahol is a folytatásban már az első mai kérések teljesülnek. Hello Hugeltől a Jamaican című számot kérném. Kösz szépen, Aurél kérte tőlem. Egy jó kis Afro House kedvenc Hugel és Szoltótól. Jó, majd Jamaican, vagy a Bam Bam, mindjárt hallgatjuk. Szia, lenyú műsort kívánok. A kérésem egy Enrique Iglesias zene lenne. Köszi, MS-e. MS-e, Enrique jön mindjárt elsőként a Subemela Rádió című dallal. Latinosan indítunk. Szép napot, jó zenehallgatást mindenkinek, az éjjel soha nem érhet véget, zenét szeretném, köszi, Tünde, hát egy igazi klasszikus jön majd. Na, Soho Partytól, a negyedikén pörgetem ezt a dalt, amelyet mindannyian ismerhetünk. Szia, munkán szól a műsor, és hát a meló mellé a Memories-t kérném David Guettától. Kösz szépen, Szilárd, egy igazi hétvégi emlékek okozta muzsika lehet. Hát, hogy ugye mindaz az őrültség, amit elkövettünk, ezek lesznek majd a legszebb emlékeink. Erről szól a dal bizony. David Guetta, Kid Cudi és a Memories, mégpedig egy 2021-es változatban. Ezt játszom majd a blokk végén. És egy Szilárd jó munkát kívánok, és még egy üzenet. Szia, Nikki vagyok, a BSV és Nagybogitól szeretném a Jégszívű lányt. Köszi szépen. Nincs mit, Nikki jön, tehát a BSV Nagybogival, előtte Enrique Iglesias, utána itt lesz Hugel Szoltóval, majd Soho Party klasszikusa. A blokk végén pedig David Guetta, Kid Cudival, csak itt a csillaghullásban, és a továbbiakban 19 óraig még kérhettek, kívánhattok a jól ismert elérhetőségek egyikén. Turn this all the way up. Playing the biggest hits.

Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod! A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A New Level Empire legújabb dalát Cikora Roberttel közösen készítette el, ennek címe Van még hely, erről mesél Krajcár Péter és Nyújtó Sándor a New Level Empire-ből.
2: A fény, a fel,
3: az új dalunknak az a címe, hogy Van még hely, és tök szerencsésen alakult, mert Cikora Robival sikerült elkészítenünk ezt a nótát. Nagyon örülünk, hogy Robival tudtunk együtt dolgozni, mind hangban, mind képben, a klipben is egy nagyon jó forgatási napot töltöttünk együtt.
4: Ez a kollaborációs folyamat, ez borzasztó sokszínűen szokott összejönni és zajlik le. Általában 3-4 formula van erre, van, amikor elkészül a dal, és vele hallunk valakit, és akkor megkeressük, és az vagy ő is belehallja magát, vagy nem is, igen, vagy nemet. Szokott olyan is lenni, amikor teljesen együtt kezdünk el csinálni valamit, és ilyen volt például a Republikkal közös dalunk, hogy a Csabi, Boros Csabi küldött valamit, azt mi alakítgattuk, aztán megint alakítgatták. Van olyan is, amikor minket keresnek meg valamivel, és akkor úgy alakul, szóval sok verziója van. Általában az első az, hogy csinálunk valamit, és belehalljuk azt az illetőt, akivel ezt a közös dolgot el tudjuk képzelni.
3: Cikora Robival közös dalunknál is egyébként így történt, szinte 80-90%-ig kész volt ez a dal, amikor kitaláltuk, hogy hátha. Aztán egy közös ismerősünkön keresztül, aki a Robinak a menedzsere, sikerült elérni és összehozni ezt a kontaktot. Hála Isten, nem is volt gond, tehát ahogy a Robi meghallgatta, egyből előállt egy saját kis része, ez bele is került a dalba úgy, ahogy volt. Úgyhogy viszonylag hamar összehoztuk ezt.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvenc 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terakeramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terakeramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es, vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. születi napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a született hajdújáráson.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

A hétvégén Budapesten rendezték meg az atlétikai világdöntőt. Bizony elég exkluzív volt a mező, csak a sportág legjobbjai, olimpiai bajnokok, világbajnokok és gyémántliga győztesek kaptak meghívást. Ott volt például Világos Adrianna, az 5. helyen végzett, és ott volt a rudugrás legendája Armand Duplantis, azaz művész nevén mondom, mert hogy énekes is egyben az úriember, és hát hozta a kötelezőt 6,20 m ugrásával, ő lett az első, majd utána megpróbálta beállítani a világrekordját, amely egyébként 6,31 m, itt feltette a rudat 6,32 m, ezt most nem sikerült megoldani a Budapesten, de minden esetre az aranyérmet, illetve hát ugye a kupát elhozta, és ez a dal volt az esemény himnusz, amelyet az árünnepségen élőben elő is adott, tehát Mondó és a Gold, ezt hallgattuk itt a Csillaghullásban, ahol is a folytatásban újabb kívánságdalok teljesülnek, illetve a következőre végéig még lehet kérni kívánni. Hello Alan, Taylor Swift, Opalite című dalát szeretném a kívánság műsorban. Sonic érte tőlem, mindjárt jön majd Taylor Swift. Holly Afrojack-től a Hero című számát kérném. Köszi előre, jó a műsor szokásosan. Zsombi. Köszönöm szépen, Zsombi, jön majd Afrojack dala, a blokk végén hallgatjuk. Szia, Billie Eilish-től szeretném meghallgatni a Birds of Feather című dalt. Ezt már Evelyn kérte, ezzel indulunk mindjárt. Hali Bence vagyok, a Jó leszek újra zenét kérném Des és Nagy Bogitól. Mindenkinek küldöm, aki szereti, köszi, hogy egy nagymai magyar kedvenc. Jó leszek újra, ugyancsak itt lesz majd. Illetve még egy üzenet, kedves Csillaghullás, a Well Hello-tól szeretném kérni az Odaút című dalt. Ez pedig Marianna, nagyon amire pörgetem. Jön tehát a Well Hello, előtte Billie Eilish, aztán Taylor Swift, majd Nagy Bogi Dessel, és itt lesz még Afrojack is ebben a blogban.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én Jöjjön a Dr. Béres, ez a Csillagullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt mondom. Ciao.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024-561-112.
8: Programajánló.
9: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
10: hellovajdaság.com
11: Média támogató a Pannon RTV.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Dr. Bérest hallhatjuk a folytatásban, aki folytatja a Jimmy feldolgozások sorát. Sorrendben már a harmadiknál jár, pedig Herceg Dáviddal közösen készítette, mit akarsz a boldogságtól.
2: Jimmy másképp projektnek a harmadik dala, ugye még jön majd kettő. Idén ugye már 25 éve ment el a Jimmy a király, és ugye most a harmadik akkor király dala Herceggel, ugye viccesen. És ugye tisztelni akartam a munkássága és a dalszerzők előtt, a Jimmy előtt, a dalok előtt, mert ezek nagyon jó dalok. És ugye próbáltam tényleg másképp hozzányúlni.
3: Mindenki keres kutat, utcát utat, a jó gondolat mindig zöld lámpát mutat.
2: Levittem egy ilyen regatonos, klubos verzióba, hogy tényleg egy kicsit a mai fiataloknak szerettem volna megmutatni. Ez itt nem az a cél, hogy egy meg tudtam volna úgy csinálni, hogy 100 millió nézettség legyen, most mondtam valamit, hogy érted, hogy egyből mindenhol top legyen. Itt tényleg az volt, hogy én hallom másképp ezeket a dalokat, és azt szeretném megmutatni. Szóval most nem a nézettségre megyünk meg a arra, hogy imádják, hanem hogy én ahogy elképzeltem, és a minőségre. Ha latin, akkor Herceg. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb latinos eladó, nem is tudok olyat mondani, aki még nála hitelesebb lenne, akármely csinált már bacsatát, merengét, szóval mindent, ami ebben latin stílóban van, ő hiteles. Ebben is nagyon jól énekel. Tehát én mindig olyanokat próbálok hívni, aki egy az, hogy én szeretem emberileg, illetve elismerem szakmailag.
4: Szevasztok, én jövök a Dr. Béres, ez a Csillaghullás, és hallgassátok itt a legújabb dalomat Herceg Dáviddal.

0: programajánló.
1: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. születi napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a született hajdújáráson.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Műsorajánló. Amikor a zene is önmagát kereste.

0: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban pörögnek a legnagyobb kedvencek, amelyek még kérések, kívánságdalok formájában érkezhetnek a következő órában is. Hello Alan, szeretném kérni Shakirától a Die Die-t. Köszi jó a műsor, Mónika. Az idei foci VB hivatalos dala jön, Shakira és Burn a Boy. Die Die, ezt mindjárt hallgatjuk a mai kedvencek közül. Szia, Ken Kraft lehetne, köszi, ha igen. Azoknak küldöm, akik kedvelik. Üdve, Dennis. Ugye a Zombie Nation-nek van egy klubklasszikusa, a Ken Kraft 400-as. Topic és A7S feldolgozta a Better Day címmel. Ebben a változatban jön majd tehát a Ken Kraft, mégpedig az óra végén. És még egy üzenet, sziasztok, jó zenék szólnak a mai műsorban is. Éva Max-től szeretném kérni a tanulás mellé a Kings and Queens dalát. Köszi, Zsófi! Örülök, hogy így gondolod, Zsófi, jó zenéket kértek, jó tanulást kívánok, és természetesen jönni fog Éva Max és a Kings and Queens, előtte Shakira Burna Boy-jal, aztán pedig Topic és A7S.
2: This is Shakira.
3: What's up, y'all? I'm Beyonce.
4: Hi, I'm Christina Aguilera.
5: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
0: Chilla Coolash.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 020

0: Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a fontanát.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

Csillagullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran tudálhatsz. Csillagullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 0636216605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

0: Martin Garrix volt is Ed Sheeran közös dola, a Repeat It. Egy olyan dola, amely egyébként 12 évig, hát majd, hogy nem állt a fiókban, legalábbis akkor kezdték el a srácok, aztán idén rászánták magukat, hogy elkészítsék. Végre is ki is adják, úgyhogy ebben a kész változatban szólt most itt a Csillaghullásban. 18 óra 12 perc van, ebben az órában lehet még kérni, kívánni 0636 21 605, illetve Csillaghullás Pannon Rádió. Valaki kérdezte, milyen zenéket lehet kérni, hát a 90-es évektől napjainkig stílusilag hallható mixolnak, természetesen a rádióba való zenéket, ugye mulatos is, egyéb nem ide való dalok, azok természetesen nem kérhetők, illetve kérhetők, csak nem fognak teljesülni. Viszont a folytatásban újabb kívánság dalok érkeztek, ezek pedig teljesülnek. Hello Allen, remek a műsor, csak így tovább. Hugel-től a Shine pörögjön. Máté kért. Egy jó kis mai kedvenc egyébként, Hugel legújabb nagy lemezén található David Guettával közös dala. Mindjárt itt lesz a Shine. Szép napot, szeretné meghallgatni Luis Capaldi Before You Go című dalát, és további jó műsort kívánok. Üdve, Gyöngyi! Ezt hallgatjuk majd mindjárt elsőként. Sziasztok, kis családomnak szeretném küldeni Rózsa Magdi Rózs című dalát. Ezt már Ildikó kérte is küldi, ugye Rózsa Magdi legújabb daláról van szó. Na még két üzenet. Hello Teddy Swims, The Door zenéje pörögön a Csillaghullásban. Kösz előre, Dávid. Egy jó kis mai kedvenc, mindjárt pörög majd az amerikai karcos hangú énekes The Door, vagy az Ajtó című dala. És még egy üzenet, Ciao Pitbulltól a Fireball, ezt kérném, ha lehet. Köszi, Laci. Bizony szólni fog a tűzlabda, Pitbull és John Ryan dala. Itt lesz tehát a Fireball, előtte Hugo David Guettával. Hallgatjuk Teddy Swimstől a The Door-t. Itt lesz Rózsa Magdi újdonsága, a Rózs című dal. Kezdésnek viszont a brit fiatal énekes Louis Capaldi jön, és a Before You Go. Before you
1: go, I am Louis Capaldi. Csillaghullás a Pannon Rádióban.
2: I feel by the wayside, like everyone else.

0: Fly Project és a Toka Toka, Sziasztok Móri pedig, aki ezt az Apple House-os beütésű változatot készítette. Itt a Csillaghullásban.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: Most pedig Kovát hallhatjuk, azaz Balázs Gyulát, a Kowalski meg a Vegafront emberét sok mindenről.
2: Töltöttünk el minden formációval, és a jelenlegi tagok közül is több emberrel, kis klubokban. De így évek teltek el, hosszú évek. Teljesen más volt egyébként, nyilván, és ezt nem kell bemutatni senkinek. Én azt gondolom, 10-20-30 évvel ezelőtt az általános helyzet, hiszen még se internetről nem beszélhetünk, sőt, az elején még mobiltelefonról sem, tehát hogy annyira nagyon más világ volt. Az, hogy a hírek rólad hogyan terjednek, az egy nagyon szűk lehetőségek mesdjéjén mozgott csak. Ebben a televíziónak meg a rádiónak nyilván nagyon-nagyon nagy szerepe volt. Úgyhogy hosszú ideig undergroundban forgolódtunk, és próbáltuk kitaposni a saját utunkat. Élveztük, imádtuk egyébként azt is, ami akkor volt fiatalon. Szóval egy nagyon hosszú és rögös út volt. Egyszer csak megtörtént. Már csak az Isten tudja, hogy egyébként valószínűleg annyi hosszú építkezés és annyi sok-sok turnézás és alulról építkezés eredménye, meg hát olyan egy-két sláger, ami egyszer csak egy megújuló világban, hiszen közben megjelent az internet, egyszer csak sokak elé oda kerül. Csepp a tenger, leszük lásbart a tér. Sok olyan próbálkozás volt kezdetben, ami tényleg csak szárnybontogatásnak nevezhető, és aztán egyszer csak volt egy blackout nevezetű zenekar, amely csapatban olyan emberek mellé kerültem, akik tényleg nagyon magas szinten vágják a zenét, és nagyon jó zenészek, nagyon jó vokalisták. Nagyon sokat tanultam ott abban a zenekarban, és imádtam is azt a rock csapatot, de azt hiszem a blackoutot már igencsak sok embernek nem is kell annyira nagyon bemutatni. És aztán amikor a blackout alkotói rendszere úgy egy kicsit megakadt, és valahogy beleragadt a szekerünk kátyúja, mondjuk úgy a sárba, akkor úgy elkezdett minden tag egyébként, majdnem minden tag gondolkodni azon, hogy valamiben egy kis felüdülést keresne egy ilyen saját projektekben. Én akkor fogadtam el egy felkérést, hogy csináljunk egy szóló albumot részemre. Aztán ez nem szóló album lett végül is, hanem ez lett a Kowalski meg a Vega. Nagyon sokszor változott a csapat, a Kowalski meg a Vega hangszeres felállása. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy egyedül a Jimmy az, aki szinte a kezdetektől, de hiszen még ezt sem mondhatom, hogy abszolút a kezdetektől, hiszen amikor az első formációt összehoztam, vagy összeraktam, és raktuk az akkori srácokkal, akkor még Temesi Berci volt, ugye a basszusgitáros, de ő csak egy évig, vagy másfél évig, most nem emlékszem már pontosan, volt, utána már a Jimmy. De gyakorlatilag a Jimmyvel vagyok most már több mint 20 éve, vagy ő van mellettem a legrégebb óta. A legkiemelkedőbb, vagy mondjuk úgy a legikonikusabb dalok és klippek, azok mindenképpen megemlíteném az Ennyi csakot. Számomra egyébként is egy nagyon kedves dal és klip, bármennyire is feltűnően szarul néztünk ki benne, már elnézést a kifejezésért, de az egy nagyon meghatározó dal is volt, meg klip is volt. Aztán jött az Amilyen hülye vagy én, Úgy szeretlek című dal, és talán egy kicsit érzelmesebb, mélyebb és visszafogottabb frekvenciájú dal, az pedig az Egy világon át. Ezek mind olyan ikonikus dalok és klippek voltak, amelyek komoly hatást gyakoroltak ugye a zenekar életútjára.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Minőség és bőtermészhozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a Szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
4: Műsorajánló. A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: Your favorite show.
1: Your number one. Number one.
0: On Pannon Radio. Csillagulás.
2: Itt a csillagulás van ebben az órában, még kettő kívánságdal teljesül. Hello csillagulás, a High Hopes dal lenne a kérésem. Köszi, ha mehet. Jó a műsor, Edina. Köszönöm szépen, Edina. Panic at the Disco és a High Hopes egy jól ismert dal. Mindjárt hallgatjuk. Illetve Rihannától a Don't Stop the Music című dalt Zsombi kérte Kelebiáról, és küldi mindenkinek, aki szereti. Úgyhogy jön Rihanna, előtte pedig a Panic at the Disco.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel. Insomnia. Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

James Hype és a Don't Wake Me Up itt a csillagulásban utolsó órájában, ahol is elérkeztünk ahhoz a bizonyos záróblokkhoz. Kettő kívánsággal, kettő kérés teljesül még. Szia Len, innától az Up című dalát kérném a csillagulásban, és köszi, ha lejátszod. Ági kérte, jön mindjárt Inna is az Up, illetve Hello Manueltől szeretném kérni a Miért vonz jobban az ősz című számát, pedig Bence kérte tőlem, remixen, azaz, egy picit pörgősebben játszom, hogy jön a Miért vonz jobban az ősz, remixben, tehát Manueltől, előtte pedig Innától az Up.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Cs.

0: programajánló.
1: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. születi napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a született hajdújáráson.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: És itt a Csillaghullásban jön mindjárt a Csillaghullás Mix, mégpedig a 90-es évek nagy-nagy zenével. Rádiós kedvencek, popslágerek, illetve Eurodance vonal minden benne lesz, töményen egészen 20 óráig. Utána pedig még maradva a 90-es évek zenénél, 20 és 22 óra között rádiós válogatás lesz majd hallgatható, akkor már Demmixben. Csillaghullás pedig holnap is, szokott időben a 16 órai híradót követően. Számítok majd a figyelmetekre, ahogyan azt ma is tettem. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok. A műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. Kívánok további szép estét, jó rádiózást, és a holnapi viszonthallásig. Sziasztok! Hey!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Ma fizették ki az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak, amely a nyugdíj összegétől függően 20 000 és 35 000 dinár között mozog. Mellettük a gyermekpótlékban, a szociális segélyben, illetve a veteránpótlékban részesülők is megkapták az egyszeri segélyt. Újabb nehéz tél vár az állattenyésztőkre. A gyenge kukorica termés idén is nehéz helyzetbe hozta a gazdákat. A saját takarmánykészletek sok helyen nem elegendőek a teljes téli időszakra, ezért ahol hiány mutatkozik, ott vásárolni kell. A gazdák szerint azonban nem csak a mennyiség, hanem az állatok számára megfelelő minőségű takarmány biztosítása is egyre nagyobb kihívás. Továbbra is pellet hiánnyal küzd a fatelepek többsége, de a tűzifa és a szén esetében is várólisták alakulhatnak ki a beszerzési nehézségek miatt. Az emelkedő üzemanyagárak miatt jelentősen megnövekedtek a szállítási költségek, másrészt pedig az erdőtüzek következtében kialakult készletkiesés tovább szűkíti a rendelkezésre álló kínálatot. A programozás és a modern technológia világába nyerhettek betekintést azok, akik ellátogattak a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtárban megrendezett programozók éjszakájára. A Coder Club nyílt napján robotokat, VR szemüveget és több különleges digitális eszközt is kipróbálhattak a gyerekek.
1: A 90-es évek legjobb felvételei hétfő esténként a Pannon Rádióban.

0: going to dance. We're going to dance and have some fun.
1: Digs.

fiú és lánybandák, Eurodance, diszkó és parti arcok. Egy felejthetetlen évtized sokszínű zenei kínálata 91,5-ön hétfő esténként. 90-es évek a Pannon Rádióban.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Hey, baby, hey, baby.

0: hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Panorádió.
2: A te hangod.